0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta kétszer 60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Hello? Aha. Ott Ali. Tessé? Ne várj. Majd megyek.
3: Hadd lássam a kezeket.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Gyere hazudj nekem, mondd, hogy a barátom vagy, amit mondasz.

0: csak az élet ösztönhaj. Ma is érted félre én.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
1: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Én valójában szerettem az iskoláimat.
2: Mindig szerettem iskolába járni.
1: Igazi közösség volt. És ami nagyon jó volt, hogy kb. 30 méterre volt a házunktól.
3: Vidéken, ahol laktunk, a mi utcánkban egy csomó velem egy idős gyerek volt, 8-10 is voltunk talán.
4: Csak az utcában?
3: Csak a mi utcánkban. Aha.
5: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
3: Úgyhogy így nagyjából tudod, így együtt gyalog mentünk, már reggel ment a bandázás, közben, hogy a nagyobb utakba becsatlakoztunk, hogy még többen voltunk.
6: Nagyanyám kalapüzlete az iskola mellett volt 100 méterre.
5: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
6: És az ötösökért mindig a nagyanyám adott 2 forintot, amire át lehetett menni a melletteli védességből, arany desszertet venni.
1: Voltak, amikor nagyobb voltam, akkor nagyszínűben csak átugrottunk a kerítésen, és akkor...
4: Hazamentél?
1: Igen, nálunk bandáztunk.
5: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
1: Ez már az űrösebb része volt, de én szerettem így az iskolában járni, és jó, azt gondolom, hogy jó tanáraim voltak. Meg a zene, ja, nagyon jó zenetanárom volt, tehát hogy hathatnám ki?
2: Mindig szerettem iskolába járni, kicsiként is, nagyként is.
4: Egyszerűen tanulni szerettél
2: igen,
4: azért?
2: Igen.
5: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Rettenetes tudásvágy égett bennem mindig. Csak egy példát mondok, mondjuk történelmet, azt nem a tankönyvből tanultam, hanem a tankönyvből csak azt néztem, hogy mi a téma. Magát a történelmet azt a révai lexikonból tanultam meg. Ezért tudtam olyan dolgokat történelemből, amiket a tanár sem tudott.
4: Ez a mai napig így van egyébként, hogy tudás szomjad van?
2: Igen.
4: És segítesz is magadon ilyen szempontból? Tehát egyfolytában töltöd igen. is a sok tudást?
2: Igen, könyvekből, internetről, stb.
4: Folyamatosan? Mindig? Igen. Még ma is lehet, hogy igen. fogsz valamit igen. betölteni?
2: Igen.
4: Hát akkor az iskolába járás az tulajdonképpen egy csodálatosság lehetett így neked, meg a tanároknak is veled?
2: Igen. Egy bökkenő volt az iskolában, a zene.
4: Nem ugyanis volt.
2: Nem szerették, hogy zenélek.
4: Kisgyermekként sem?
2: Akkor még inkább, de középiskolában már nem szerették. Ugyanis azt mondták, hogy az éjszaka az magával vonz különböző dolgokat.
4: Egy kicsit igaz.
2: Igen, mert azt mondták, hogy akkor alkoholt fogunk inni, rossz életű nőkkel fogunk megismerkedni, stb. Tehát elmondták a rengeteg negatívumot, és én nem ittam alkoholt, nem ismerkedtem olyan nőkkel, akiket emlegettek. Akiknek zenéltem, azok ugyanolyan voltak, mint én. Tehát semmi rosszat nem láttam benne. Az való igaz, hogy egy ilyen átzenélt éjszaka után másnap egy kicsit vörösek voltak a szemeim, mikor mentem iskolába, de ez nem gátolt meg engem abban, hogy abszolút aktív legyek órákon.
4: De még aktív is voltál másnap, akkor lehet, hogy egy idő után a tanárok is látták, hogy tulajdonképpen hadd járjon az éjszakába is.
2: Igen, és aztán volt egy tanár, aki elintézte azt, hogy fegyelmi bizottság elé állítsanak. És a tantestületi fegyelmi bizottság arra, ja, bocsánat, még az is volt, hogy a hátamra a gitáros társam rajzolt egy keresztet a köpenyemre. És ezt is felhozták, hogy én kereszttel járok, stb., ami a szocialista embertípushoz nem lehet egyeztetni, tehát ez kommunizmusban ez így volt, tehát nem szerették a keresztet.
4: Egyébként a szívedhez közel áll, mert tulajdonképpen a nagymama nevelése miatt közel áll.
2: Hogyne, hát én jártam templomba természetesen. Tehát én hozzám közel állt, én nagyon szívesen viseltem a keresztet. A lényeg az, hogy a tantestület eltanácsolt az iskolától, és mondta, hogy keresek másikat.
4: El is kellett menni?
2: Igen. Na most ez azért volt eléggé nehéz, mert ez nem egy szokványos iskola volt, hanem közgazdasági technikum, pénzügyi tagozat, amiből akkor csak 3 volt az országban. Egy Budapesten, már innen lettem eltanácsolva, egy volt Győrben, meg egy volt Nyíregyházán. És akkor írtunk egy levelet Győrbe, ott mondták, hogy kicsapott diákra nincs szükség, köszönjük szépen. Akkor egy levelet Nyíregyházára, és ott meg azt mondta a igazgató, hogy jöjjön. És akkor természetesen már akkor utána az én iskolám, volt iskolám, az küldött le egy ilyen jellemzést, hogy ez zenél, meg rock and roll, meg stb. És akkor azt mondta az igazgató, hogy ja, még zenél is, nem baj, legalább zenél nekünk egy kicsit. Tehát egészen másképp látták. És egy nagyon-nagyon jó hangulatú iskolába mentem. Tehát ez harmadik osztály, fél évkor volt. Tehát már a második fél évet ott jártam. Nagyon kellemes emlékekkel vagyok arra a másfél évre, amit ott töltöttem.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: A alsós koromban kitűnő tanuló voltam egy darabig, tök, még igazgatói dicsérettel is voltam. Na de aztán, amikor ugye jött a pubertáskor, és egy kicsit így, ahogy már említettem, hogy így megzavarodtak a hormonok, és szerintem ott összekuszálódtak a fejembe a szálak. Akkortól kezdve elég drasztikusan elkezdtem ilyen szélsőségesen viselkedni.
3: Ez még általános iskola?
2: Ez az általánosnak a felső tagozata vége fele volt, hogy ott is maradtam, mit tudom én, fizikából 5-ös voltam, de mondjuk kémiából csak 2-es, mert az egyáltalán nem tudott érdekelni.
3: És szemtelenkedtél is mondjuk.
2: Aha, igen.
3: Az direkt ilyen, kötözködtél, aha, beszóltál.
2: Ilyen kis hülye gyerek voltam.
3: Amit lehetett belerondítani az iskolai napokba, tanításba,
2: igen,
3: órákba.
2: Igen, és az volt, hogy de mindemellett, meg én sportoltam, illetve rajzversenyre jártam, mert abban spíler voltam, meg fizikából spíler voltam, és versenyekre küldtek, miközben pedig a magatartásom kritikán aluli volt, mármint mondjuk kémia órán, meg azokon a helyeken, ahol nem akartam lenni, mondjuk földrajzon, de közben meg máshol meg hoztam eredményeket, és akkor a sportnak még nagyon nagy szava volt. És emlékszem, hogy volt ilyen, hogy edzőtáborba kellett volna menni. És hát az igazgató, vittem a kikérőt, hogy egy hétig nem tudok menni iskolába, és mondta az igazgató, hogy hát erről szó se lehet, hogy az biztos, hogy én nem. Ez önmagában se, erről biztos, hogy nem, nézzük meg a tanulmányi eredményeimet. Én meg azt mondtam, hogy jó.
3: Jó?
2: Azt mondtam, hogy jó, este elmentem edzésre, és elmondtam az edzőnek, hogy mit mondott az igazgató. Ő fölhívta a szövetséget, a szövetségből letelefonáltak az igazgatónőnek, másnap pedig így az igazgatónő így kihívatott az órába, és mondta, hogy jó, akkor mégis mehetsz. És én ezt tudtam előre, és nekem ez kellett, hogy ezt így végigjátszam.
3: Szórakozz egy kicsit az igazgatóval.
2: Nem, mert tudtam, hogy jöhet nekem ezzel a hülyeséggel, de akkor ne küldjenek rajzversenyre, meg mit tudom hova, hogyha itt bekeményít akkor, amikor jelentéktelen kémia osztályzatokról kell vitatkozni.
3: Utána egy kicsit megkegyelmeztél az igazgatónőnek, vagy nem kívántad utána?
2: Nem, szegény kapta az évet keményen utána is, de gondolom nem én voltam ez egyetlen a pályafutása során, aki borsot tört az orra alá, de hát akkor én most szeretném megkövetni magam is, elnézést még egyszer. Bocsánat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Csak megyek az utcán, s valaki jelet küld nekem, mert itt történik bennem minden, a jövő is jelen. Tudom, már nem vagyok egyedül, újra érzem, hogy vannak még csodák. Az életem, mint egy álom, akár az ébredés után.
5: Körbenézek, s fel az égre, igen, ajándék az egész. Már látom az emberek szemében csillogni a reményt. Az adni és kapni mérleg nyelve bennem, hogy hol áll. Válaszúthoz értem, már tudnám, merre most tovább.
6: Ha úgy érzed, hogy kész vagy tenni már,
7: mi a

0: tovább.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
3: A gimnázium az már erősebb volt, mert ott jött az a nagyon zűrös korszak, amikor bekerülök egy punkzenekarba.
4: Már 14 jött.
3: 14, sőt, elkezdem a gimnáziumot, és elmegyek egy válogatásra, ahol fiatal zenészeket kerestek. Ez egy Makkároly film volt, és ki akarták választani a főszereplőt. 2000 gyerekből választották ki, fel kellett lépni, én a Vágtázó halott kémekkel mentem. Akkor írtam VHK-t, 14 évesen írtam egyik első lemezükre egy számot. Tehát még nagyon kicsi voltam, és bekerültem erre a film válogatásra, és ott kiszúrt a rendező, és azt mondta, hogy menjünk tovább a válogatókon. És 2000-ből kiválasztottak a főszerepre. És akkor elmentem az utolsó fordulóra, hogy mondták, megkapom a főszerepet. Nem is értettem, hogy hogyan, mert én nagyon gátlásos voltam, de elvittek minket egy ilyen egy hónapos képzésre, és foglalkoztak velünk, és felkészítettek minket, hogy eljutunk a forgatásig. Akkor még több szereplő volt. És eljött a forgatás kezdet, és mondták, hogy ez a szerep, megkaptuk a könyvet, és mondták, hogy akkor most próbáljuk el ezt a jelenetet. Én 14 éves voltam, egy ilyen zsidó kisfiút, akire meghalt az apja a háborúban, és lesz egy fiatal barátnője, akit megcsókol egy ágyba, és egy ilyen beszélgetés után. De én nekem akkor volt egy barátnőm, és nekem olyan elveim voltak, hogy nem hitt el a rendező, és hogy nem fogok megpuszilni más, nem csókolok meg. Még a szájra se, tehát nem igaz ízét kellett. De hogy érted? Hát ő nem a barátnő, és egy nagyon helyes lány volt, de hát nekem van most egy barátnőm, és én nem. Akkor járkált egy ideig, hát hangosan kiabált, ment a rendező.
4: Ezért
3: nem a
4: Makkároly
3: volt, egy másik rendező. A segédrendező mondta, hogy így most hülyeskedek. Annyi pénzt kaptam akkoriban, tehát így gimnazistaként, elkezdődött a forgatás, és megkaptam egy másik szerepet.
4: És elkezdődött. Magukban azt mondták, hogy ez a fickó
3: ezt
4: balad.
3: Nem hiszik el, persze, azt nem írom le, hogy ami történt ott. És én felálltam, hogy biztos. Akkor te leszel a másik, és akkor helyet cseréltünk egy másik szereplővel. Sajnos a film az, emlékszem a KFT-ért, akkor futott be a KFT, ő írt a zenét, és akkor még playbacken is kellett egy fiatal zenész, aki kellett játszanom. És mondom, ilyenek voltak az elveim. Egy kicsit megbontott az elmélet az, hogy mondjuk 14 évesen annyi pénzt kerestem két naponta, mint amit a szüleim havi fizetése volt, pedig nem keresik rosszul. Taxival jártam, jöttek értem, vittek forgatásokra, bent a várba. Eszegettünk, egy picit ugye az ember úgy másképp. Ami hozzá jön az egészhez, rengeteget hiányoztam a gimnáziumban. Nagyon szigorú feltételek voltak. A forgatás miatt, mert egy lázadó fiatalt játszottam, rózsaszín hajjal mehettem be a gimnáziumba, és még fülbevalom is papírom volt erről. Na hát ezt hagyd ne mondjam el. Ugye, meg is történt, hát gondolj be, mennyit tanultam, természetesen a hiányzások minden újra jártam az elsőt.
4: De legalább nem rúgtak ki, hogy nem. Ilyen hajjal is.
3: Hozzátartozik, hogy azért közben volt egy ilyen botrányos koncertünk, ami, és akkor a aktánk lett a rendőrségen, volt, akit bevittek, és a rendőrség bejött az iskolába. Tehát amikor tanult, én nem voltam a zűrös, csak én ott voltam a színpadon, történtek a dolgok, és ki akartak rúgni. És hát a gimnáziumban
4: csodálkozó, hogy ilyen hajjal. Hát
3: és az volt a csodálatos, és ezért mondom az iskola miatt, nagyon sokat köszöntek a gimnáziumnak.
4: Hát nem rúgtak ki.
3: És azt mondták, ez a fiú, ez nem olyan. És kiálltak mellettem páran. Ő egy jó gyerek. És akkor valahogy meg kellett hálálnom ezt. És természetesen onnantól kezdve, ha rendezvény volt, akkor mindig én zenéltem több nyelven, de megérte.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
2: Rettenetes dolgokat produkáltunk, mert nem akartunk tanulni. Hát mi sétálni akartunk, szívni az Isten levegőjét, csajozni, festeni, nem festeni, hanem csak úgy csinálni, mert a tanárnak tetszett, hogy koszos a pulóverem, és akkor egy ceruza jön ki belőle. Ilyeneket akartunk csinálni, élni akartunk, belemenni, nem az, hogy Arany János memoriter, hát nem lehet memoriter tanulni egyébként. Fölösleges is. Meg lehet tanulni egy verset, ha megszólít. De azt meg lehet tanulni a gyerekeknek is, hogy hogy szólítson meg.
3: Neked végig az iskolába járás, az tulajdonképpen valószínűleg kis gyermekkorban is, meg még itt egy kis kitérő után, de ott is csodálatosság lehetett akkor, meg még azután is valószínűleg, mert hiszen tudás szomjad mindig volt, oda járhattál, mintha könyvtárba járhattál volna, egy olyan ember, aki szeret olvasni, és minden nap könyvtárba járni, hát csodálatos.
4: Igen, nekem az iskola az...
1: D. Nagy Lajos, énekes.
4: Ha visszagondolok, az csodálatos élmény volt.
3: És még ki is kérdezik azt, amit egyébként is nagyon jól tudok, hát boldogan mesélek róla, még meg is hallgatják. Hát
4: igen.
3: Maga a csoda, mintha tulajdonképpen, mintha koncertezni járhattál volna, csak akkor éppen a tudással.
4: Igen, kell. Csak ez prózában volt.
3: Hát és lehet, hogy ott már gyakorolhattad azt is, hogy hogyan kell felállni, kiállni, szerepelni, felkészülten.
4: Ez így van.
5: Egy nagyon jó osztályba jártam, ha lehet dicsérni, ez még akkor Martosfalu gimnázium volt, az óvodai, nagyon erős volt ugye a kémia, biológia, tehát nagyon sokan bejutottak a orvosira.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
5: Az osztályomban több bíró lett, a Goda Kriszta mellett is ültem, tehát a osztálytársam volt a rendező, a Kriszta. Nagyon társaság volt, szerettük egymást. Az irodalom nagyon erős volt, és talán ott kaptam meg, volt egy, nem volt egy hosszú ideig a gimibe, de jött egy fiatal tanárnő az egyetemről, és például elhatározta, hogy másképp fog tanítani. Nem érdemeltük meg azt a szabadságot, de az, hogy Pilinszkivel meg olyan költőkkel hosszú időn keresztül foglalkoztunk, ez úgy bennem maradt. És például annak köszönhető, hogy később elővettem Pilinszkit is, amikor az irodalmi megzenésítésem, vagy a kortárs, vagy pedig a klasszikus költők fele elindultam, ez már benne volt a gimnáziumban.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

te is hős, mert az élet pimasz, s fájóan igaz. És ha egyedül hagy, a csillagokban van csak vigasz, tudom, de mégis az élet.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Van olyan, amit az iskolában tanultál meg, és a mai napig hasznát veszed?
2: Van.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
2: Hogy kell a menzán kikunyerálni a kaját?
1: Na tessék, a... hát az például, na hogy? Hogy kell, akkor azt mondod, repetát szerezni?
2: Jobban kell lenni a Marika nézve.
1: Jobban kell lenni, oké.

0: hogy ugye mit tudom én miért, nem tudom én, biztos a kis társaságban, hogy ott te licitálgattok ott egymással, hogy ki a menő.
1: Ki mer.
0: Ja, ki a király, igen, és akkor, hát, most akkor ebben valószínűleg jó pozícióban lehetünk egy néhányon.
1: Most egy pillanatra, hogy elképzeltem, hogy hogyan lehetne tényleg tanítóként hatni egy olyan gyermekre, amilyennek elképzellek ott.
0: Tudod, mikor lettem volna csendben? Hogyha inkább így ránézel, és így megkérdezed, hogy ezt most miért kell csinálni? És akkor így elgondolkodok, hogy most Franko, ezt most miért is, ráadásul nem is leordította a fejemet, hanem hogy így kicsit kérve is, de inkább tudod azzal a hangsúly, hogy most tényleg ezt most... Ennél nincsen jobb ötlet? Nálam inkább mindig ez a része az, ami le tud nyugtatni. Mm-hmm. És ez, hogyha érted azt, hogy mire célzok, akkor ez az élet minden területén tök jól tud működni.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzád.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Elkezdtem angolul tanulni középiskolában.
2: D. Nagy Lajos, énekes.
1: Saját szorgalomból, mert én németes osztályba jártam, azt gyerekkoromból hoztam, mert nagyanyám beszélt németül, meg több nyelven is, és az úgy ráállt a szám, mert rengeteg szót tudtam. Meg rengeteg lakberendezési tárgyat németül hívtunk, mert nagyapám osztrák volt egyébként ezért. És akkor elkezdtem önszántamból tanulni angolul, és mikor egy alapszintre érkeztem, akkor elmentem idegen könyvekboltjába, és vettem egy olyan könyvet, amit gondoltam, hogy fog tetszeni, és lefordítottam. És volt egy tanárnőm, aki a németet tanította, de ő angol szakos is volt, és megmutattam neki a fordítást. És akkor nézte, egy-két apró hibát talált benne, és mondta, hogy ez nagyon jó. Ezt egy csináljam. Azt mondja, ez nagyon jó módszer.
3: Most valamit tanulsz?
1: Most nem tanulok semmit, de fogok. Ugyanis a nagyon-nagyon hiányos spanyol tudásomat szeretném kibővíteni. Egyszerűen csak azért, mert idegesít, hogy nem tudok spanyolul.
3: És hogy fogsz nekiállni? Tehát mondjuk lehet, hogy még a nyáron megkezded?
1: Nyáron már nem, mert turné közben nem. Most megy a turné, és eléggé hiány vagyunk szabadidőnek, de amikor ősszel vége lesz, akkor valószínű, hogy ugyanaz lesz a módszer, mint az angolnál, hogy veszek egy szótárt, de talán van is otthon talán spanyol-magyar szótár, veszek egy szótárt, ha nem találom meg a szótárt, és veszek egy egyszerű regényt, és elkezdem fordítani. Magát a nyelvnek a szerkezetét, a szórendbe, stb. Azt tudom, ugyanis ugyanaz, mint az olasz, és én tanultam olaszul. Tehát bizonyos szinten tudok olaszul. Tehát a spanyol épp ezért nem lesz annyira nehéz. Kiejtésben is nagyon-nagyon közel áll az olaszhoz. Vannak olyan szavak, amik tulajdonképpen szinte átfedések. Tehát igazából, ha egy olasz meg egy spanyol beszélget egymással, és mind a kettő a saját nyelvén beszél, helyek közel megértik egymást. Ugyanezt tapasztaltam például annak idején 80-as években Balatonon, kempingben, ahol jöttek az NDK-s németek, és mellettük ott sátorozott a holland. És ezek egymással beszéltek, mindegy a saját nyelvén beszélt, és értik egymást.
3: Néha egy kicsit így van, amikor egy nő és egy férfi beszélget, hogy mindenki a saját nyelvén beszélget, és mégis értik egymást.
1: Vagy nem értik meg egymást.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Megnyitották a Szeretett Híd idei programjait a Hajdúbihari Ebesen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdúbihari Ebesen. Az akcióhoz 13 000 önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősség vállalásra. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállásközvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneri öböl, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5-7 éjszaka közötti időszakra döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8 Görmend FM.
1: Tudom, hogy érzed.

szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhez, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd megveled a fáradt fémpoló vándormadár. Mi más is lehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kisdiák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, várnom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon,

Akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerekhad, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy,

0: 99.8. Görmend FM.
1: Gyere ki a rétre,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormúzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormúzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: majd a bűneink mit. Gyúlt harap kebletben, s elsújtált villámaid, törgő fellegetben. Hányszor támadtam fiam, szép hazám kebletre, s lettél magzatod miatt,
1: magzatod hangedre.

üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időpontja...

Marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad a

0: Zalai Turmix.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét jótékony gyermeknapot rendeznek a piacon. Folytatódtak a haltelepítések a vasi tavaknál. Görmend is csatlakozott a vágatlan májushoz. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sportos programokkal és kulturális eseményekkel zajlik holnap a vasárnapi Móka Görmenden. A már hagyományosnak számító jótékonysági gyermeknapnak a piac ad otthont. Az ingyenes esemény már kora délelőtt elindul. Tudtuk meg Gángó Melinda főszervezőtől.
2: Immár a negyedik alkalommal rendezzük meg a görmendi piacon a vasárnapi mókánkat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már az Együttér Egyesület neve mond valamit, remélhetőleg itt Görmenden. Próbálkozunk most már egyre több olyan programot csinálni, amiben nagyon sok embert szólítunk meg arra, hogy együtt velünk jótékonykodjon. A vasárnapi esemény is egy ilyen esemény lesz, hogy konkrét személyek fogják kapni az adományokat, amit majd az Egyesület közzé is fog tenni az esemény utáni napokban a Facebook oldalunkon.
1: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része csak Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A teljes kapacitásra Görmenden is a nyári szünet kezdetére állnak át. A MIUSZ tájékoztatása szerint a külső medencéknél addig karbantartások és vízminőségi ellenőrzések zajlanak. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt napokban, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. A május elejé háromnapos hosszú hétvégére időzítve összesen 6200 kg pontyot telepítettek. A legtöbb pontja Hársastó és a Magyar Szecsődi tó vízébe került. A Rába-Körmendi és Alsószölnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogyan a Vadásató és a Kerkató esetében is. Görmend is csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, közölte a városvezetője a közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A városvezető arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
1: Borongósan telik a hétvége első fele, ismétlődő csapadékra számíthatunk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Már esett is csapadék, és hát a hétvége további részében is lesz. Nyugaton inkább ez a csendes esős verziója lesz. A középső ország részben van a hevesebb zivataroknak a sávja, ott instabilabb a légkör. A meleg harcol a hideggel, mi azért általában itt a hűvös oldalon vagyunk, ezért inkább az a csendes áztató eső, de szerintem ez sokkal termékenyebb, jobban hasznosuló, mint ez az elfolyó, hirtelen leulló zivataros csapadék, és hát kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap, esőszünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de inkább ez ilyen elő-elő sejlő napsütés lesz a felhők mögül, az elvékonyodó réteg felhőzet,
0: És most a Görmendiek kedvenc zenéi, Görmend kedvenc rádiójában 99.8 Görmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is megszólalnak az orgonák. Kézilabdatábor indul Körmenden. Vasvárral ismerkedtek a baranyai zarándokok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Vasi helyszínek is csatlakoztak az orgonák éjszakájához. A május 23-i rendezvénysorozatban Budapest mellett számos vidéki város vesz részt. A kezdeményezést azért hívták életre, hogy minél szélesebb közönség megismerhesse az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez az társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Vasban szombathelyi és büki rendezvényhelyszíneken szólaltatják meg a különleges hangszert az orgonák éjszakáján. Visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. A kórház tájékoztatása szerint a megyéből érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják. Ezek listája a Szombathelyi Kórház honlapján érhető el. Elismerték a világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Varga Zsuzsanna vöröskeresztes szolgálatért érdemérem kitüntetést kapott. A vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további három vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű, elsősegélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és véradásokat szerveznek. Hívta fel a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A kezdetek óta nagyon fontos partnerénk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információállomás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik jó, hogyha erős lokális közösségek vannak.
1: Nyári napközis kézilabdatábort szervez a körmendi DMT-je. A klub már várja a sportág iránt érdeklődő fiatal lányok jelentkezését. A tábort augusztus 3-a és 7-e között rendezik meg. A helyszín a jelentkezők számától függően a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola vagy a körmendi rendvédelmi technikum lesz. A programon a 2013 és 2019 között született lányok vehetnek részt. Vasváron járt Mária Kémént kegyhelyének baráti köre. A csoport az ismert dunántúli búcsújáróhely történetével ismerkedett. A résztvevők végigjárták az egyházi emlékhelyeket a temetői templomtól kezdve a Szent Kúton át egészen a Domonkos nővérek egykori zárda iskolájáig. A vasvári program során zágorhídi Cigány Balázs történész múzeológus kalauzolta a baranyai csapatot. Olvasható a Mária Kéménti zarándok csoport honlapján.
0: Időjárás jelentés.
1: Borongósan telik a hétvége első fele, ismétlődő csapadékra számíthatunk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Már esett is csapadék, és hát a hétvége további részében is lesz. Nyugaton inkább ez a csendes esős verziója lesz. A középső ország részben van a hevesebb zivataroknak a sávja, ott instabilabb a légkör. A meleg harcol a hideggel, mi azért általában itt a hűvös oldalon vagyunk, ezért inkább az a csendes áztató eső, de szerintem ez sokkal termékenyebb, jobban hasznosuló, mint ez az elfolyó, hirtelen leulló zivataros csapadék, és hát kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap, esőszünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de inkább ez ilyen elő-elő sejlő napsütés lesz a felhők mögül, az elvékonyodó réteg felhőzet.
0: Szemfüles, a vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
5: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Kisebb kihagyás után ismét itt vagyunk, és a mai műsorban négy beszélgetést hallhatnak. Nézzük is sorban, miről lesz szó a következő egy órában. cirkuszban jártunk, a fővárosi nagycirkuszban, a cirkuszfesztivál győzteseit néztük meg. A narrációt végző hölgyet, Vas Annát kérdeztem meg az előadás után. A technika rohamosan fejlődik, második riportunkban a Savaria Lions Club titkárával beszélgettünk a klub életéről, a látássérülteket segítő technikákról, okos szemüvegekről. Évek óta járunk a kőszegi dr. Nagy László iskolába esélyegyelőségi napon, ahol a gyerekek megismerhetik a látássérültek életét, mindennapi problémáit és e problémák megoldásait. A rendezvény főszervezője és az intézmény igazgatója volt a beszélgetőtársam.
0: Ez a Szemfüles, a Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.

0: Kész cirkusz, mondhatnám ezt a legjobb értelemben, hát ez tényleg egy kész cirkusz. Beszélgető társam ismét, ez a kedves hangú hölgy.
1: Vas Anna, sziasztok!
0: És most egy kis alapzaj van, ugyanis Budapesten vagyunk a Fővárosi Nagy Cirkusz egyik utolsó előtti előadásán ebből a sorozatból. Szünet van éppen, most szerelik fel ezt a nagy halászhálót, amivel reméljük, hogy nem fognak majd artistát.
1: Így van, ez az úgynevezett fligende számhoz szükséges, majd nagyon ritkán lehet látni ilyet a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Ez konkrétan azt jelenti, hogy olyan 10-11 méteres magasságban egy hintáról elrugaszkodva, ugye a két kezükkel megfogva, a testükkel lelúgva a levegőbe, lendületet vesz a kupola egyik feléből egy artista, és a másik felében pedig elkapja egy másik elkapó artista, őt a kupola, hát körülbelül a közepénél repülve.
0: Azért van ez most csinálva a szünetbe, hogy így a leghasznosabb az idő, gondolom, és utána ez a háló fent marad, vagy ezt megint lesz egy kis szünet és lebontják?
1: Igen, ez nyilvánvalóan egy a legnagyobb rekvizittel rendelkező szám, tehát ezért kell a második felvonás elejére tennünk, hogy ezt legyen idő felszerelni, de ezt rögtön egyébként majd a szám után le is fogják szerelni, nagyon rövid idő alatt egyébként 2-3 percen belül le is tudják szerelni, közben pedig egyébként nyilván azért is szokott lenni egy balettkar, egy tánckar, egy bohóc, hogy el tudja majd ütni az időt, de egyébként most ebben az esetben nem lesz, hanem majd a Fővárosi Nagy Cirkusz zenekarát hallhatjuk, miközben szerelnek, de ez egy nagyon-nagyon rövid idő, rögtön le fogják szerelni.
0: Hát azt hittem, hogy Anatol jön be, hogy jó reggelt.
1: Nem, de tényleg egyébként.
0: Most jó étel nyitás, ment ki.
1: Jó nyitás lett volna, igen, mert ő zárt egy jó éttel az első felvonást.
0: Mi a kedvenced neked ebből a mai előadásból? Melyik a kedvenc számod?
1: Én a Fligendét szeretem a legjobban, egy nagyon szimpatikus csapat, ugye, mint mondtam, ez a repülő csapat, akik ugye tripla és dupla szaltókat csinálnak a levegőben. Nagyon ritka szám egyébként, ez a Flying Tabares, akik itt vannak nálunk, ők a világ egyik legjobb Fligende száma, és nagyon-nagyon cukik az artisták.
0: Maradnak itt tovább a csapatból? Lesz olyan, aki az év során még fellép itt nálatok?
1: Nem, ők a fesztivál résztvevői, akiket ma láthattok a Fesztivál Plus győztesek gálája előadásunkon. Ők bronz, ezüst és aranydíjas artista művészek, ők itt maradtak nálunk ugye a fesztivál után erre a tavaszi szezonra, de már mindegyik fog majd tovább menni, mindenkinek van szerződése már másik országba, nekünk pedig elindul egy következő műsorunk.
0: Erről egy pár gondolatot?
1: Igen, a következő műsorunk egy nagyon érdekes műsor lesz, mert nem szoktunk ilyen rövid ideig műsort tartani, ez egy április 4-e és 12-e között fog menni a Ringelspiel nevezetű ilyen húsvét váró vagy tavasz elő műsorunk, ami szintén egyébként abszolút egy teljes értékű profi Kínából, Németországból érkező profi artista művészekkel van tele, néhány amatőrrel fűszerezve, nagyon érdekes műsor lesz.
0: Ehhez a műsorhoz tartoznak a mondhatni amatőrök, akik egy fellép az előadásban?
1: Igen, ugye a Nemzeti Cirkuszművészeti Központnak van egy mentor programja, ami országos szinten amatőr egyesületeket, csoportokat foglal magába, vagy mi keressük meg őket, vagy ugye általában ők keresnek meg. Van egy-egy határon túli csapatunk is már, amatőrnek hívjuk őket, de egyébként konkrétan azért ők már nagyon profi szinten vannak. Tulajdonképpen a cirkuszi zsánerekkel foglalkozó egyesületeket próbáltuk megkeresni, felkeresni, légtornászok, de vannak baltadobák, kis vagy talajakrobatikások, tehát csupa olyan szervezet, akik abszolút illenek a cirkuszba, és a legprofibbaknak pedig adtunk lehetőséget, hogy az áprilisi Ringelspiel nevezetű műsorunkban fellépjenek egy-egy előadásban.
0: És a Ringelspiel, vagy én inkább mondtam volna Nyuszi Hopp, mert hogy húsvéthoz kötődik, után szünet jön.
1: Ott lesz igen egy-két hetes leállásunk, mert föl kell készülnünk a leghosszabb szezonunkra, ugye a nyári szezonra, ami szeptember végéig megy, mert április 25-én van ugye a nyári szezonunk premierjének. A Kazanyi Állami Cirkuszból hívtunk meg egy vendég előadást, a Mirást, ami egészen április 25-e és szeptember vége között fog menni itt a Fővárosi Nagy Cirkuszba.
0: Fantasztikus. Ez volt itt a reklámhelye. Igen. Valószínű, hogy akkor is fogunk jönni, és hogy lehetett hallani a háttérszövegből Gábor Anita, aki már elmondta, hogy lassan kúszunk a helyünkre, mert hogy szeretnék folytatni a műsort. Hát akkor én egyelőre békén is hagynálak, vegyél egy nagy levegőt, így áll egyet.
1: Köszönöm.
0: Hogy tud folytatni ezt a kedves tevékenységet, amit folytatsz, amit csinálsz.
1: Nagyon köszönöm, és nagyon remélem, hogy élvezitek és el tudjátok képzelni az előadást, ugye mégiscsak ezért vagyunk itt, és ezért csináljuk, és jó szórakozás nektek a második részéhez is. Köszönöm.

0: Következő beszélgető társamat megkérem mutatkozzon be.
1: Süle János vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit, a Savaria Lions Klub titkára.
0: Hát már jó pár éve te vagy a Savaria Lions Klub titkára.
1: Hát a Savaria Lions Klubnak 33 éves a történetét. Szombathelyen azt hiszem nagyon sokan ismerik azt a jótékonysági szolgálati tevékenységet, amit mi ennyi alatt az idő alatt elvégeztünk. Remélem mindenki pozitívan gondol ránk, és mi nagyon bízunk abba, hogy a Covid adta a szörnyűségek után most már újra talpon vagyunk, és tudjuk azokat az embereket szolgálni, aki nekünk a fő célunk elsősorban a látássérül, emberek, hogy mindenféle újdonsággal, új dologgal könnyítsük az életüket.
0: Úgy tudom, hogy nem csak a látássérültek, hanem azokat a betegségcsoportokat is nézitek, segítitek, aminek a kordában tartása csökkenti a látássérültek számát. Most csúnyán fogalmaztam meg, de azt hiszem a cukorbetegségre voltatok specifikusabban ráállva?
1: Igen, a cukorbetegség az nagyon benn van a profilunkban. Összesen mi 8 féle támogatási programot viszünk, ebben beletartozik még a gyermekrákkal kapcsolatos problémák, de beletartoznak az éhséggel kapcsolatos problémák, beletartoznak az életvitel problémák, a drog kapcsolatos nagyon sok súlyos dolog, de nyilvánvaló módon minden klub az leszűkíti a saját dolgát, hiszen ennyi mindennel jó lenne foglalkozni, de ehhez megteremteni az anyagi feltételeket nem lehet.
0: Hát a kevesebb több, ugye ha nagyon elaprózzátok magatokat, akkor a fő célokra nem marad energia és forrás.
1: Igen, ez ránk különösen az elmúlt években jellemző volt. Elmúlt 2 évet értem most az évek alatt. Mi arra koncentráltunk, hogy van itt Szombathelyen egy nagyon nagy támogatásra szoruló iskola, ez az Aranyhíd iskola, ahol nagyon sok látássérült, problémás gyerek él, és ott kellett megtalálnunk a segítség lehetőségét. Ez 2 részből tevődött össze. Az orvosaink az kimondottan a szemproblémával, kisebb mértékben az életviteli problémák megoldásával adott nagy segítséget. Nagyon sok gyereket mindenféle ellenőrzés ellenére fél évenként volt vizsgálat a gyerekeknél, és bizony ennek ellenére minden évben 10-15, de volt olyan időszak is, amikor 21 gyereknek kellett szemüveget biztosítani, mert ott vettük észre, hogy súlyos szemproblémákkal küzd. Volt azonban ennek az iskolának egy másik nagyon súlyos, nagyon érdekes problémája. Ezek a gyerekek mozgáskorlátozási problémákkal küzdenek, olyanok is, akik túlmozgási problémával vannak, és bizony ennek az iskolának tönkrementek a udvari játszótér dolgai, és akkor mi azt fogadtuk meg, hogy a rendelkezésünkre álló pénzeszközök segítségével ezt a játszóteret rendbe tesszük, hogy úgy mindenki érzékelje, ha arra járt valaki, akkor megnézheti, ez a mostani Nagy Lajos gimnázium után van ez az iskola, benézhet arra a játszótér csoportra, amit ott létrehoztunk, és bizony az 5,5 milliós költséget jelentett.
0: Valamelyik éven a szakosított szociális intézménynek a kertjében csináltatok egy világóriát, egy nagyon szép kis beülőt, amit aztán évente használunk a lengőteke versenyeink alkalmával. Tényleg a kezetek munkája bent van abban az épületben.
1: Igen, azt mindenki saját maga, tehát annak a megépítése, arra azért vagyunk büszkék, arra, hogy mi magunk csináltuk. Elkészítette egy ács társaság az összes szükséges faalkatrészt, de annak a felállítását az első csavartól az utolsó csavarig mi magunk a saját kétkezi munkánkkal végeztük. Mindegyikünk a létező legnagyobb örömmel végezte ezt a munkát, és büszkék vagyunk rá, hogy azóta is nagy szeretettel használják az ott élő emberek.
0: Minden évben a lengőteke versenynek ez a helyszínt, amellett állították fel a lengőteke állványt, és mindig ott várakoznak a gurításra váró emberkék, és tehát tényleg jó, hogy ez ott van, mert aztán egy-két pavilonnal kiegészítve már hatalmas fedett területet tudunk így biztosítani.
1: Még egy gondolatot hadd tegyek az előző programhoz. A Lionsnak van most egy úgynevezett egészségtavasz programja. Ennek keretében most a 10-én Zarkaházi kastélyban volt, itt a Szombathelyi kastélyban volt egy teljesen újszerű szemszűrési programunk a Szombathelyi Nyugdíjas Szövetséggel közösen. Ennek a programnak az volt a lényege, és itt kapcsolódik a kérdésed hozzá, hogy olyan betegség tünetekre adjunk előzetes magyarázatot és segítséget, ami a túlzott számítógép használat, okostelefon vagy egyéb telefonok használatának a következménye. Már közelről nézzük, sugároznak ezek a készülékek, és bizony ezt a szemet, ha hosszú távon csinálják, rongálják. Ez a egynapos, egésznapos vizsgálat sorozat ez bebizonyította, mert 32 embert vizsgáltunk kicsit komolyabban, és bizony ezeknek az embereknek a több mint kétharmadánál jelentkezett a mostani kor egyik jellegzetes gondja, ez a szemszárasság nevű gond, ami hosszú távon aztán glaukoma és egyéb szemproblémákat okozhat.
0: Magánéletben mit lehet tudni rólad? Úgy tudom, nemrég iskolába jártál.
1: Igen, tanultam. Annak ellenére, hogy hát a 78. évemet tiprom, de számomra a tanulás az egy életen átvaló tanulás jelent. Én a mesterséges intelligenciába mondjuk így, hogy szerelmesedtem bele, mert tudom, óriási dolgokat nyit ki a mindennapi emberre, így a nyugdíjas emberekre is, meg a fiatalokra egyaránt, és egy egyéves kurzust végeztem el a Corvinuson, ami arra adott lehetőséget, hogy megismerjem, hogy hogy lehet a mesterséges intelligenciával mélyebben dolgozni, mélyebben foglalkozni, mint az átlag ember. Ma már tanítom, sok helyen tartok olyan információs előadásokat, hogy ezt a csodálatos eszközt, mert ezt nem nevezhetjük másnak, ezt hogy lehet a mindennapjaink szolgálatába állítani.
0: És te most, hogy ki vagy ebbe okosítva, nincs olyan félelmed, hogy egyszer majd csak túllép rajtunk a mesterséges intelligencia?
1: Ez egy mindig megjelenő kérdés, sosem fog túllépni. Tehát senkinek ilyen félelme nem legyen, nem is lehet. A mesterséges intelligencia egy eszköz. Azt tudja, amire megtanítottuk, vagy megtanulja magától egy hosszú tanulási folyamatban. Mit jelent ez a mindennapjainkban? Én alapvégzettség szintén mérnök vagyok. Ez azt jelenti, hogy eddig, hogyha egy tervezési munkát elkezdtünk, akkor hetek, hónapok, esetleg évek teltek el még ahhoz a tervezési munkához, a megfelelő, szükséges információ, dolgokat, lehetőségeket megtaláltuk, megkerestük, letöltöttük magunknak. A mesterséges intelligencia, ami nekem addig egy évbe került, a mesterséges intelligencia azt ma 5-10 perc alatt megoldja, ha jól kérdezek tőle. Tehát ez egy fontos dolog, ezt a mesterséges intelligenciában úgy nevezzük, hogy promptolás, és ez az, amit csak az ember tud. Mert gondolkodni csak az ember tud. Én mondom meg a gépnek, hogy mit szeretnék, én mondom meg, hogy mit akarok alkotni, mi azzal a végcélom, és ehhez csak egy óriási segítséget ad. A csakot itt most nagyon zárójelbe értem, mert minden kutató munkát azt helyettem elvégez, és pontos rendszerbe foglalva a rendelkezésemre áll, de hogy én azt hogy használom? Jól használom, úgy használom, az lesz-e vele a végeredmény, amit elterveztem, az már rajta múlik.
0: Egy kis tapasztalatom volt velem, mert az informatikusunk segítségével adó 1% gyűjtési kampánynál készítettünk egy anyagot, és hát megkértük, hogy légy szíves, ezekkel a paraméterekkel rakj össze nekünk egy A4-es oldalon ilyen promót. Csinálta. Jó, megolvastuk, és akkor szóltunk neki, hogy igen, tetszik, de itt meg itt kérünk szépen változtatást, mert ez nem tetszik, ezt nem így gondoltuk, megcsinálta. De tényleg, ahogy mondott, percek alatt történt meg ez az egész. Előtte egy-két napig gondolkodtunk rajta, hogy hogy álljunk neki, és akkor jött Tiborunk, és mondta, hogy hát kérdezzük meg. És tényleg egy nagyon szép használható anyagot tudtunk összerakni pár perc alatt, mert megvoltak az alapadatok, de ezt ő úgy tudta rendbe rakni, hogy elképzelni se tudtuk idáig.
1: Így van, a mindennapi irodai munkában, a mindennapi életünkben, ha háziasszonyok vannak a érdeklődők körében, vagy idősebbek, akkor megszólalják, jó, és hát akkor hogy van? És akkor mondom neki, van egy egyszerű ötletem. Nem tudod elképzelni, hogy mit főzzél vacsorára, vagy ebédre. Most akkor megnézed, hogy mi van a hűtőszekrényedben, fölírod, és akkor azt mondod, hogy a hűtőszekrényemben van répa, van egy kis paprikám, van olajam, meg van tojásom, csinálj ebből nekem egy jó vacsorát. És 5 perc múlva ott van a vacsora, megkérdezi, hogy hány emberre kéred, és akkor ebből összeállít neked egy vacsorát, és ha megkérdezed, hogy ó, hát azt is mondd meg, hogy hogyan csináljam meg, akkor még azt is pontosan megmondja. Ez egy mindennapi használat, ez egy ilyen kis blikfiknek jó, de ugyanezt képzeld el bármiben, de ugyanígy megtervezi helyetted az utazást, menetrend összeállítással, mindennel együtt megmondja, hogy hát én most Kaposvárra megyek, akkor ott milyen látnivalók vannak, ezt mindenket megcsinálja. Most menjünk egy kicsit az iroda dolgokba. Minden irodában az egyik legnagyobb tartunk értekezleteket, megbeszéléseket. Ki fogja elkészíteni ennek a összefoglaló jegyzőkönyvét? Senki, nem kell erre gondolni, föl van véve az anyag, így is úgy is föl van véve, és mire az értekezlet részvevői a zárás után elfogyasszák a kávét, addigra kész jegyzőkönyvet lehet letenni az asztalra.
0: Egy kicsit a munkától eltérően valamelyik nap egy ötlet került a birtokomba, amit egy alapdolgot megvásároltam, elmeséltem neked, te már azonnal tovább gondoltad, de hogy az a kis alap cucc, amit én megvásároltam, hát ez egy okos szemüveg. Bekapcsolva maradt mellettem, mert ha töltőre rakom, azonnal bekapcsol, és meséltem egy látássérült sorstársnak róla, hogy képzeld el, hogy egyszerűen csak megkérdeztem tőle, hogy milyen időjárás van Sárváron, ebben a pillanatban megszólalt mellettem, hogy arra vagy kíváncsi, hogy Sárváron milyen az időjárás, és már mondta a szélirányt, a szélerősséget, mert hogy mesterséges intelligencia van a szemüvegben is. És mondtam neki, hogy azt is megkérdezhettem volna, mármint a telefonban barátomnak mondom, azt is megkérdezhettem volna, hogy a vonat közlekedés milyen itt a közelünkben. Erre megszólal, hogy te Sitkén laksz, Sitkén vagy jelenleg, vonattal nem elérhető, a következő autóbusz, ami a vasútállomáshoz visz, Sárvár irányába az ekkor és ekkor fog indulni. Tényleg jól kell kérdezni, és akkor kapod a választ.
1: Igen, erről szól, és akkor nem árulnak el, hiszem, titkot arról, hogy ez a beszélgetés most többek között azért jött létre, mert pontosan tőled kaptam egy olyan információt, ami a Lajoncnak nagyon fontos, és elkerült bennünket. Ez az okos szemüveg, ami a vak és látássérült embereknek már nem távoli jövőben, hanem már a napjainkban azt a megoldást adja, hogy kap egy mesterséges intelligencia által vezérelt szemüveget. Rögtön beleszerettem ebbe a gondolatba, és azonnal utána néztem, és bizony ezek ma már léteznek, elérhetők Magyarországon is. Mint minden újdonság egy kicsit drága áron, de ma már segédeszközként is elérhetőek. Én ez alapján, az ötlet alapján most azon kezdek el dolgozni, hogy a Lions Klubok Magyarországi Szövetsége ezt felvegye a programjába, ugyanúgy, mint annak idején a okosbotot, ami egy kezdetleges dolog volt, nem hozta azt a sikert, amit kellett volna, mert ennek az érzékelő rendszerhez nem tudta közel se azt, amit kellett volna, hogy tudjon. Na most ez az okos szemüveg ezt már megoldotta. Tehát ezt már tudja. Fantasztikus dolgokat tud. Én nagyon remélem, hogy a júliusban induló új Lions programnak ez már olyan szinten része lesz, hogy be fogjuk tudni mutatni, megfelelő támogatásokat, segítségeket tudunk adni, hogy minél több magyar vak és látássérült ember ehhez az eszközhöz hozzájusson, meg tudja tanulni, nem egy vasszizdaszt megtanulni, és lényegesen segíti a mindennapjuk életét. Még egy picit lassú, néha esetenként dadog is, hát tessék belegondolni, a mesterséges intelligencia alig több mint egy évvel indult komolyabban, és nézzük meg, hogy ma hol tart. Na most a szemüveggel is ugyanez.
0: Igen, ezek a szemüvegek alapvetően tartalomgyártásra, influencereknek készültek, hogy tudjanak mountain bike-ozni, kvadozni, bármit csinálni szabad kézzel, a fejükön lévő kamera segítségével. Ez volt az alapverzió, és egyszer csak valaki eljuthatott odáig, hogy ez egy csoda lehet nem látó emberek számára, kicsit továbbfejlesztve, átgondolva, egy fantasztikus segédeszköz válhat belőle, olyan, mintha mindenkinek ott lenne mellette egy asszisztens. Lehet kérdezni tőle, mondja az információkat.
1: Ez ma már kapható. Magyarországon is eljutottunk, mondom, Borsosáron egy picit, mindennel együtt olyan 450-550 ezer forint körül kerül egy ilyen eszköz, de hogyha most hasonlítjuk, hogy van egy egyszerű ilyen szemüveged, ami a 30-50 ezer forintba kerül, és hozzáveszed a 400 ezer forintos iPhone telefonodat, vagy bármelyik másik okostelefont, akkor már nem néz ki ilyen ijesztően.
0: Igen.
1: Csak még a egyszerű szemüveg az lusta, lassú, nem arra van programozva, amit a vak és gyengén látó embereknek kell. Ma már ez is rendelkezésre áll egy olyan szemüveg, amely kimondottan arra van programozva, hogy amikor információra van szükséged, egy-két másodpercen belül azt neked az a okos szemüveg azonnal a füledre tudja diktálni, még ezek az egyszerű készülékeknek itt azért van egy gondolkodási idő.
0: Minden az adatátvitel a telefon Igen. és a szemüveg között az is időt vesz igénybe.
1: Tehát egy óriási
0: a kérdés beérkezése, majd a válasz visszaérkezése, mindenhol van késedelmi idő.
1: Ezt a komoly készülék nagyon lecsökkentette. Biztos vagyok abban, hogy egy év múlva, két év múlva ez olyan szintre jut, amit ma még el se tudunk képzelni. Amiről még neked se beszéltem, van ennek egy nagyon extra változata, ezt úgy hívják ezt a készüléket, hogy a retinára vetítő készülék. Tehát annak a vaknak, aki nem vetítette el effektíve a szem golyóját, ez a technika meg tudja már azt oldani, hogy magára a szem retinára rávetíti azt a képet, amit a okos telefonon keresztül a agyad közvetlenül is fel tud dolgozni. Ez még kísérleti fázisban van, de a kísérleti fázisnak az a utolsó része, ahol ezt már effektíve használják, működik. Nem fogja a szemet sosem nyilvánvaló módon pótolni, de közellátóva fogja tudni tenni a mesterséges intelligencia a vak és gyengén látó embereket. Nagyon rövid időn belül.
0: Valamelyik nap beszélgettünk, itt épp a mikrosútól jött el, honnét jött az ötlet? Hát ugye katonai felhasználás, GPS, katonai felhasználás. Volt az alap, és most már hétköznapi autókban már gyárilag be van építve. Ez a szemüveg is játéknak, egyszerű eszköznek indult, és hova jut a technika?
1: Hát azért akkor egy pillanat, picit itt is álljunk meg egy picit.
0: Hát...
1: Teljesen igazad van. Valahol talán tudjátok, hogy én nekem a repülés a szenvedélyem. Igen, ez is a katonai dologról jött. Ma a katonai repülés, tehát a katonai repülők, a vadászpilóták, de akár a szállító pilóták is a sisakjukban már teljes egészében ezt használják. Tehát a pilótának, aki egy korszerű katonai gépet vezet, annak teljesen fölösleges akár, hogy ablak legyen előtte, ugyanis olyan szemüveget visel, az van előtte, amit mindent a szemüvegére rávetítetten lát. És teljes egészében ez az okos szemüveg adja meg a pilótának minden olyan információt, ami a katonai repüléshez szükséges. Úgy, hogy bármerre fordul a gép, bármerre
0: szem előtt van.
1: Fejem mindig azt a feladatot látja, amit őnek végre kell hajtani. Ennek egy idézőjelben vagy nem idézőjelben tett, lebutított változata az okos szemüveg, és ennek a speciális változata, amit kimondottan a vak és látássérült embereknek készítenek.
0: Tehát ami a közlekedésre van specifikusan alakítva, mert hogy nem kell egy lírát elmondani, vagy egy regényt elmondjon a szemüveg az embernek egy adott látképről, hanem a legfontosabb, pontos, real-time, valós idejű információkat kell, hogy elmondja.
1: Még ennél egy, két dologban egy picit még ennél is. Azt nyilván, azt te is kipróbáltad és láttad, hogy az természetes, hogy újságcikket, könyvet, bármit föl is olvas neked. Tehát a szemüveg azonnal képes rá, de ennek a speciális változata azt is tudja, hogy ha ülsz a tévé előtt és nézed a tévét, akkor neked közvetíti azt szóba azt
0: audio a narrációt kapok.
1: Tehát nem csak egy narrációt kapsz, hanem olyan beszédet állít össze, hogy magad előtt érted azt a képet, amit egyébként a képernyő mutat. Tehát ilyen szinten tud.
0: Hát az okos televíziók és az egyéb szolgáltatások ezt hívják úgy, hogy audio narrált televízió műsor, tehát hogy azt is tudod, hogy mi van a képernyőn, nem csak a szereplők hangját hallja az ember.
1: Igen, tehát ilyen szinten tudod, ezek egészen fantasztikus dolgok, hogyha bele gondolunk, hogy ma ez a technológia mire képes, és mennyire fogja a mindennapunkat megkönnyíteni. Aztán erre persze lehet azt is mondani, hogy bizonyos szinten el is butítja, de ettől azért ne féljünk, mert az okos szemüveg sem tud gondolkodni és alkotni, tehát tőle is kérdezni kell. Kivétel az, ami megtanított, mert ha be van arra tanítva, hogy téged segítsen a mindennapi forgalomba, gyaloglásod, sétálásod közben, azt tudja annélkül is, hogy megkérdezni. De ha de ott menet közben megkérdezed, hogy vezessel oda, akkor csak akkor tud egy adott célhoz elvezetni, ha te azt megfelelő pontossággal megmondod neki, hogy ide vezessel, akkor el fog vezetni. De magától nem fogod vezetni nyilván.
0: Tehát marad segédeszköz akkor is.
1: Akkor mindig segédeszköz marad.
0: Hát ez fantasztikus. Én azt hiszem, hogy még érdemes lesz erről a témáról beszélgetnünk később, mert lehet, hogy már most is sokkal, sőt biztos sokkal előbbre tart a dolog, mondjuk, mint egy hónappal ezelőtt.
1: Én biztos vagyok bent, és nem csak biztos, meg is ígérem nektek, hogy egy őszi rendezvényetek keretén belül már ennél sokkal részletesebb technikai bemutatót fogok tudni nektek tartani.
0: Én ezt nagyon szépen köszönöm, bízom benne, hogy az egészséged is engedni fogja, a technika is fejlődik, pénzünk is lesz rá, és akkor vissza fogunk térni mindenképpen a rádióhallgatókhoz is ezzel az információval, mert így a rádió hangszórókon keresztül is eljuthat az információ olyan látássérültekhez, akiknek ez az életét szebbé, jobbá tudja tenni.
1: Én tisztelettel köszönöm a meghívást, örülök, hogy újra találkoztunk, bízom bent, hogy az egészségem is meg fogja engedni most minden jelenre mutat, és még hosszú évekig fogunk tudni együtt dolgozni. Köszönöm szépen.
0: Hát így legyen.

0: Ez a Szemfüles, a Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Egy csodálatos rendezvényen voltunk az előbb, még itt vagyunk, még nem mentünk haza, és a rendezvény egyik fő szervezőjét, vagy talán mondhatom, hogy a fő szervezőjét szólítottam meg, itt ül mellettem.
2: Füzesita vagyok, jó napot kívánok! A 9. alkalommal rendeztük meg a héten az esélyegyenlőségi napot az általános iskolások és középiskolások számára, a mai nap pedig az óvodások voltak itt a Kőszeg térségéből. Mind a két napon 100-100 gyermeket mozgattunk meg különböző állomásokkal, ahol a látássérültek, illetve a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ munkatársa segített bemutatni, hogy élnek ők.
1: Milyen visszhangja volt az iskolások részéről?
2: Nagyon jól érezték magukat, és szeretnének jövőre is jönni. Mint mondom, már 9. alkalom volt, és évről évre nagyon pozitív visszajelzések vannak.
1: Honnan jött egyáltalán az ötlet 9 évvel ezelőtt, hogy ilyet kell csinálni?
2: 9 évvel ezelőtt még nem én kezdtem, hanem az elődöm, Sinkovics Ágnes, és ő hagyományozta rám, miután elment az intézményünkből. Látjuk azt, hogy a társadalomban az embereket nem annyira fogadják be, nem úgy bánnak velük, ahogy kellene, vagy túlzott segítséget kapnak, vagy abszolút semmiet, és ezért jött ez az ötlet, hogy bemutatva az ő életüket, ők is átélhetik, és ezáltal befogadóbbá válnak.
1: Esetleg megtanulnak jól segíteni.
2: Így van, mert tudjuk, hogy nem mindenki igényli, ezért is mondjuk a gyerekeknek, hogy csak annak segítsenek, aki kéri.
1: És úgy, ahogy kéri.
2: Pontosan.
1: Mennyire fáradtatok el így most már a második nap végére?
2: Hát azt mondom, jó lesz majd a pihenés, lassan közeledik a hétvége, úgyhogy lesz idő arra is.
1: Fantasztikusak voltak ezek a kis ovisok, előkészítősök, pici kis emberpalánták, és nagyon érdeklődően álltak a feladatokhoz, én is úgy vettem észre.
2: Igen, nagyon, nagyon aranyosak, és hát megkérdeztük a program végén a kis ovisokat, hogy elfáradtak-e, elfáradtak természetesen, de mindenki nagyon jól érezte magát, és megígérték, hogy jövőre is jönnek.
1: Hát akkor jövőre is. Ez a teher nyomja a válladat, hogy újra meg kell csinálni ezt a feladatot.
2: Igen, akkor már a 10. alkalommal lesz az iskolásoknak, és 3. alkalommal az óvodások részére. Úgyhogy még jövőre én csinálom, aztán betanítom az utódomat, mert ezt a programot szeretnénk tovább folytatni, viszont én nyugdíjba készülök már.
1: Ilyen fiatalon.
2: Hát igen, ilyen fiatalon lehetőség van. Annyira nem érzem belülről fiatalnak magam, de azért még van egy kis energia.
1: Én azért szeretek gyerekek között lenni, mert az ember ilyenkor kicsit kortalanabb tud lenni.
2: Így van, nagyon aranyosak, nagyon érdeklődőek a kicsik, és úgy energiát adnak az embernek, tehát feltöltik. Ilyenkor érdeklődőbbek, tehát szerintem egy kicsit az óvónéniknek is könnyebb, mert hogy átveszük ilyenkor a terhet róluk, de tényleg nagyon élvezték a picik, és nagyon tüneményesek.
1: Hát akkor, drága Rita néni, jövőre egy nagy bummot illene ám csinálni 10-nek.
2: Próbálkozunk, igen. Esetleg anyagi segítséget, ha még pluszba kapunk, akkor mindent meg tudunk oldani.
1: Szóval akkor így elhangzott a felkérés a rádió hullámain keresztül, hogy ez a fantasztikus rendezvény tovább mehessen, és hogy egy kicsit a színvonalat, ami eddig is jó volt, lehessen emelni, ha valaki támogatná. Dr. Nagy László Egyimit Kőszegen, vagy a
2: Beszédgyógyítás Alapítvány. Uh-huh. Igen, a Beszédgyógyítás Alapítványon keresztül kaptunk támogatásokat a megyei önkormányzattól, megyei közgyűléstől, Kőszegváros önkormányzatától, a Sárvári tankerülettől, és nagyon-nagyon sok finomságot tudtunk az iskolásoknak, óvodásoknak felkínálni, ezt pedig a Hétforrás ZRT-nek köszönjük.
1: Szóval akkor ezt a sort lehet bővíteni önkéntesekkel, és akkor folytatódik ez a nemes cél. Nagyon szépen köszönöm neked, sok sikert, jó egészséget a további munkához, aztán meg majd a jól megérdemelt nyugdíjas időszakhoz is.
2: Nagyon szépen köszönöm, és jövőre akkor újra várunk benneteket. Köszönöm!

0: még mindig Kőszegről, és most egy kedves úriember ült ide mellém, meg kérem mutatkozzon be.
1: Wimmer László vagyok, a Dr. Nagy László Egyminek a főigazgatója.
0: Most már évek óta találkozgatunk itt, ezen az alkalommal összejövünk, és hát még hallgatjuk Laci bácsi beszédét, ő is végignézi a programokat. Hogy érzi Laci bácsi, milyen ez a rendezvény? Hogy...
1: Nagyon büszkék vagyunk Rita nénire, aki már a 9. alkalommal rendezte meg, másodszor pedig az óvodásoknak ezt az esélyegyenlőségi napot, és hát természetesen önökre is, akik vállalják és bemutatják gyerekeknek ezt, hogy milyen így élni másként. Szenzációs, hogy a gyerekeknek a visszajelzései, mind a rendezvény után, mind a rendezvény közben, a lelkesedésük az határtalan, és azt gondolom, hogy ez egy jó alkalom bemutatni itt a fogyatékkal élőket, és hogy ez is segíti azokat a gyerekeket, akik nem találkoztak korábban ilyen szituációval, hogy megértsék, és támogassák, segítsék őket.
0: És iskolai igazgatóként, intézményvezetőnként mekkora büszkeség az, hogy az intézménynek van egy ilyen rendezvénye?
1: Hát nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Ez ugye 9. alkalom volt, a mai a 2. az óvodásoknak. Bízunk benne, hogy megér a 10-et, 25-öt. Nem tudom, hogy ezt várt kinek a szervezésében, mert sajnos itt a néni mondta, hogy ő már nyugdíjba készül, hogy nem tudom, hogy elárulhatom ezt a titkot.
0: Ő már elárulta.
1: Nem nagyon örülünk ennek, de biztos vagyok benne, mint ahogy itt kolléga és korábbi években tőlünk mentek el nyugdíjba visszajárnak. Szerintem Rita nénnek ez annyira szívügye ez a dolog, hogyha nyugdíjba megy, akkor is biztos, hogy fogjuk meg itt látni, és biztos, hogy akinek majd átadja a rendezvény stafétabotot, ő meg fogja hívni, és Rita néni meg tudja, hogy itt lesz. Tehát el nem tudom képzelni Rita néni kívül ezt a rendezvényt.
0: Úgy hallottam itt a bemutató közben, hogy többféle iskola is van ebben az intézmény komplexumban.
1: Intézményegységeink vannak. Tulajdonképpen három iskolánk van. Van egy, amit általános iskolának hívunk. Az általános iskolában járnak a tanulásban akadályozott tanulók, illetve van külön osztályunk, akik középsúlyosok, autista srácok, gyerekek járnak abban az iskola részben. Van a beszédjavító általános iskola, ott elsősorban a beszédjavító vagy beszédproblémával rendelkező tanulók, illetve egyéb pszichés fejlődési rendellenességgel lévő tanulók vannak, illetve van egy iskolánk, a szakiskola, illetve készségfejlesztő iskola, ahol pedig azok a gyerekek, akik szakmához akarnak jutni, akkor itt megkaphatják a lehetőséget. Mondok egy párat, hogy mint kőműves, asztalos, szakácssegéd, textiltermék összeállító, pargondozó, festő, nem tudom, lehet, hogy kihagytam egy párat, de lényegében ezeket a szakmákat tanítjuk ott, és van egy kollégiumunk is természetesen, akik a megye távolabbi részéről jönnek tanulók, őket akkor itt segítjük a másnapi felkészülés, illetve a hétköznapi programjékban nyújtunk segítséget, illetve van Szeldemökön jelenleg telephelyünk, ahol az általános iskola mellett óvodát is üzemeltetünk, így és az utazó gyógypedagógusi hálózatot is Észak-Vas megyében, Szeldemök, Sárvár, Kőszeg járásában mi látjuk el. Úgyhogy elég sokrétű, széles spektrumon dolgozunk, nagy szeretettel és szívvel, élekkel.
0: Azt lehet tudni, hogy mennyi tanulója van most így az iskolának?
1: A létszám az folyamatosan változik, mert nálunk nem körzeti szinten jönnek a gyerekek, hanem a képesség, a szakértői bizottság jelöli ki a gyerekeket az iskolába. Én most így hozzávetőleges adatokat mondok, mert folyamatosan változik, ezért mondom, hogy körülbelül az általános iskolában van 50-60 gyerek, a beszédjavítóban van 150-160 gyerek, a szakiskolában is 50-60, ugyanennyi kollégiumban, Szeldömölkön is hasonló létszámban 50-60 tanuló és utazó gyógypedagógusi hálózatban, ott meg sokkal többet, ott majdnem 250, hanem több gyereket látunk el, hozzávetőleges létszámadatunk. De mondom, ez hónapról, hétről hónapra is szokott változni, ezért ilyen pontos adattal nem tudok szolgálni, de ez egy hozzávetőleges adat.
0: Most épp azon gondolkodtam el, hogy azért többnyire tanulási nehezített vagy valamilyen problémával élő gyerekek vannak ebben az iskolában, hogy azért itt még nagyobb kihívás pedagógusnak lenni, és ezekből a handicappel induló gyerekekből épp felnőtteket nevelni.
1: Minden gyerek, aki ide jár hozzánk, sajátos nevelési igényű, tehát eleve indul valamilyen hátrányból. Nagy kihívás a kollégáimnak is, a gyerekeknek is, szülőknek is, együtt kell dolgoznunk, hogy tényleg úgy állják meg majd a helyüket az életbe, hogy teljes értékű életet tudjanak élni. Ezen dolgozunk, nyilván nem könnyű feladat, de kollégáim fel vannak vértezve rá, és mindegyikünk azon dolgozik, hogy ezt a célunkat teljesíteni is tudjuk.
0: És évek óta járok ide vissza, és tényleg azt látom, hogy szívvel, lélekkel a gyerekekért, meg hát a gyerekek is ahogyan viszonyulnak hozzájuk, ahogy megszólítják őket egy-egy ilyen rendezvényen, meg

0: Van, akik már direkt sorba állnak a feladatért, hogy hú, lesz ez a program, akkor ők jönnek kísérni. Nekem is volt egy Gyöngyösi Andrisom, azt hiszem, aki éveken keresztül, és nagyon büszke volt rá, hogy ő segíthetett nekünk az állomás helyen. Szóval biztos, hogy egy nagy érték ez a program ezeknek a gyerekeknek is, akik részt vesznek benne segítőként.
1: Hogyne, már előre várják, hogy kikhez legyenek beosztva. Pont tanulja voltam a műsor megkezdésén, ugye az eseménynek, hogy jött két kislány, akik valami oknál módva oda kimaradtak. Hát el voltak kenődve, hogy ők nem kerültek be a sorba. Ezt nem tudom, hogy Rita néni megengedi, hogy ezt a titkot eláruljam. Volt ilyen is, tehát mindenki nagyon lelkes, mindenki nagyon-nagyon szeretne részese lenni ennek. És hát azért megmondom, Gyuri bácsi, hogy te is nagyon szimpatikus vagy, de a gyerekeknek a kutyus.
0: Engem kutyába se vesznek legtöbbször.
1: A kutyák az viszik a prémet, szenzációsak tényleg a kutyák, de hát nyilván, azok, hogy itt legyenek ezek a kutyák, az.
0: Ahhoz mi is kellünk.
2: Azok, igen,
0: el vagyunk a farvízükön
1: szépen.
0: Egyébként nekem is kollégákkal utaztunk vissza a vonaton, és remélem, hogy el van rakva a lista, hogy ki kivel volt az idejében. Ennyit tudunk könnyíteni, hogy ugyanazokat kérik a lehetőség szerint. Tehát beváltak a segítők nagyon.
1: Ilyenkor látjuk mi is ám azokat a gyerekeket, akik hétközben sokszor úgy viselkednek, hogy én kopasz vagyok, de nekem is égnek áll hajam, a kollégáknak is, és ilyenkor, amikor segíteni kell, amikor ilyen komoly feladattal vannak megbízva, akkor lehet látni rajtuk azt az érettséget, hogy tényleg, hogy mennyire pozitívan állnak hozzá ez a dologhoz, és ez a nekünk is büszkeség, és ilyenkor tényleg meg tudjuk őket dicsérni, és általában pozitív megerősítésnek vagyok a híve, hogy ne büntessük a gyereket, hanem a pozitív dolgokat, amit tesz, abból próbáljunk merítkezni, és ez most egy ilyen alkalom számukra is, hogy bebizonyíthatják, hogy igen, hogy nem csak az van, hogy őket szidni kell, mert nem tudnak viselkedni, hanem igenis be tudják bizonyítani, hogy amikor szükség van rá, segítséget kérünk tőlük, akkor a lehető legjobbat hozzák ki magukból.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk, meg a beszélgetést is, és kívánom, hogy legyen mindig megfelelő anyagi forrás, meg megfelelő tanerő ahhoz, hogy ez az iskola tovább tudja működni, mert azt hiszem egyre nagyobb szükség van rá.
1: Én köszönöm, hogy itt voltak. Továbbra is számítunk magukra, a csapatukra, mert ahogy azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, nem csak a mi iskolánkban, hanem a környék iskolái, óvodái részére, és úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek.
3: Ez a Szemfüles, a Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Ezzel mai műsorunk végére értünk. Bízom benne, hogy ismét érdekes riportokat tudtunk bemutatni, és hogy jól érezték magukat az elmúlt egy órában. Maradjanak továbbra is a készülékek előtt. A riportokat Kopcsándi Gyula vágta és szerkesztette, a beszélgetéseket Bősze György készítette. A viszonthallásra.
3: Ez volt a Szemfüles, a Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének havi magazin műsora.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
2: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
1: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
2: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
3: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világhírei a 99.8-on.
4: Ismét jótékony gyermeknapot rendeznek a piacon. Folytatódtak a haltelepítések a vasi tavaknál. Görmend is csatlakozott a vágatlan májushoz. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sportos programokkal és kulturális eseményekkel zajlik holnap a vasárnapi Móka Körmenden. A már hagyományosnak számító jótékonysági gyermeknapnak a piac ad otthont. Az ingyenes esemény már kora délelőtt elindul. Tudtuk meg Gángó Melinda főszervezőtől.
5: Immár a negyedik alkalommal rendezzük meg a körmendi piacon a vasárnapi mókánkat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már az Együttér Egyesület neve mond valamit, remélhetőleg itt Körmenden. Próbálkozunk most már egyre több olyan programot csinálni, amiben nagyon sok embert szólítunk meg arra, hogy együtt velünk jótékonykodjon. A vasárnapi esemény is egy ilyen esemény lesz, hogy konkrét személyek fogják kapni az adományokat, amit majd az Egyesület közzé is fog tenni az esemény utáni napokban a Facebook oldalunkon.
4: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része csak Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A teljes kapacitásra Körmenden is a nyári szünet kezdetére állnak át. A MIUSZ tájékoztatása szerint a külső medencéknél addig karbantartások és vízminőségi ellenőrzések zajlanak. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt napokban, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. A május elejé háromnapos hosszú hétvégére időzítve összesen 6200 kg pontyot telepítettek. A legtöbb pontja Hársas-tó és a Magyar-Szecsődi tó vízébe került. A Rába-Körmendi és Alsó-Szölnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogyan a Vadása-tó és a Kerka-tó esetében is. Körmend is csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, közölte a városvezetője a közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A városvezető arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
4: Borongósan telik a hétvége első fele, ismétlődő csapadékra számíthatunk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
6: Már esett is csapadék, és hát a hétvége további részébe is lesz. Nyugaton inkább ez a csendes esős verziója lesz. A középső ország részben van a hevesebb zivataroknak a sávja, ott instabilabb a légkör. A meleg harcol a hideggel, mi azért általában itt a hűvös oldalon vagyunk, ezért inkább az a csendes áztató eső, de szerintem ez sokkal termékenyebb, jobban hasznosuló, mint ez az elfolyó, hirtelen leulló zivataros csapadék, és hát kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap, esőszünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de inkább ez ilyen elő-elő sejlő napsütés lesz a felhők mögül, az elvékonyodó réteg felhőzet,
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
1: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend, Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos arany felvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, főtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
3: Reklámot hallottak.
0: És most.
1: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva. Do my head toss, check my nails, baby, how you feeling?

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1% a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Vasban is megszólalnak az orgonák. Kézilabdatábor indul Körmenden. Vasvárral ismerkedtek a baranyai zarándokok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Vasi helyszínek is csatlakoztak az orgonák éjszakájához. A május 23-i rendezvénysorozatban Budapest mellett számos vidéki város vesz részt. A kezdeményezést azért hívták életre, hogy minél szélesebb közönség megismerhesse az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
4: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez az társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
3: Vasban szombathelyi és büki rendezvényhelyszíneken szólaltatják meg a különleges hangszert az orgonák éjszakáján. Visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. A kórház tájékoztatása szerint a megyéből érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják. Ezek listája a Szombathelyi Kórház honlapján érhető el. Elismerték a világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Varga Zsuzsanna vöröskeresztes szolgálatért érdemérem kitüntetést kapott. A vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további 3 vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű, elsősegélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és véradásokat szerveznek. Hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
5: A kezdetek óta nagyon fontos partnerénk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. Települések között is van egyfajta olyan információállomás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik jó, hogyha erős lokális közösségek vannak.
3: Nyári napközis kézilabdatábort szervez a körmendi DMT-je. A klub már várja a sportág iránt érdeklődő fiatal lányok jelentkezését. A tábort augusztus 3-a és 7-e között rendezik meg. A helyszín a jelentkezők számától függően a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola vagy a Körmendi Rendvédelmi Technikum lesz. A programon a 2013 és 2019 között született lányok vehetnek részt. Vasváron járt Mária Kémént kegyhelyének baráti köre. A csoport az ismert dunántúli búcsújáróhely történetével ismerkedett. A résztvevők végigjárták az egyházi emlékhelyeket a temetői templomtól kezdve a Szent Kúton át egészen a Domonkos Nővérek egykori zárda iskolájáig. A vasvári program során Zágorhídi Cigány Balázs történész múzeológus kalauzolta a baranyai csapatot. Olvasható a Mária Kéménti zarándok csoport honlapján.
0: Időjárás jelentés.
3: Borongósan telik a hétvége első fele, ismétlődő csapadékra számíthatunk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
6: Már esett is csapadék, és hát a hétvége további részében is lesz. Nyugaton inkább ez a csendes esős verziója lesz. A középső ország részben van a hevesebb zivataroknak a sávja, instabilabb a légkör, a meleg harcol a hideggel, mi azért általában itt a hűvös oldalon vagyunk, ezért inkább az a csendes áztató eső, de szerintem ez sokkal termékenyebb, jobban hasznosuló, mint ez az elfolyó, hirtelen leulló zivataros csapadék, és hát kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap, esőszünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de inkább ez ilyen elő-elő sejlő napsütés lesz a felhők mögül az elvékonyodó réteg felhőzetből kisütő napocskat.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őriszentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en.
1: A Körmend FM-en. A mai műsorban először a körmendi térség turisztikai marketingjéért is felelő Vasi Hegyhátrába mente turisztikai egyesület turisztikai menedzsere dr. Szőke Tünde lesz a vendégünk, aki a civil szervezet 15 éves jubileumáról beszél röviden, valamint ennek keretében szervezett előadás sorozatról is szó lesz. A legközelebbi előadást jövő szerdán tartják a Vasvári Békeházban az agroturisztika témakörben. Erre az előadásra is invitáljuk Önöket. Egy másik programajánló, koncertre várják a körmendieket ma 18 órától a Batthyány Kastély nagytermébe. A programot a Körmendi Alapfokú Zene és Táncművészeti Iskola szervezi az intézményben oktató tanárok fellépésével. Sokszínű, élvezetes koncert ígérkezik majd a kastély dísztermében, nyilatkozta Morvai András igazgató, akit Tóth Cecília kérdezett. Szintén egy mai program ajánlója, Utazás a szívem körül címmel ma 15.30-tól tart előadás dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a Szentgotthárdi Színházban. A programot az Egészségfejlesztési Iroda és a Rendelőintézet Szentgotthárd szakellátásáért alapítvány közösen szervezi. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. Az előadást Ihos József humorista és Kelemen Gyula zenész is színesíti. Tájékoztatott dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
7: Ja,

0: A mai műsorban először a Körmendi térség turisztikai marketingjéért is felelő Vasihegyhátrába mente turisztikai egyesület turisztikai menedzsere dr. Szőke Tünde a vendégünk, aki a civil szervezet 15 éves jubileumáról beszél röviden, valamint ennek keretében szervezett előadás sorozatról is szó lesz. A legközelebbi előadást jövő szerdán tartják a Vasvári Békeházban az agroturisztika témakörben. Erre az előadásra is invitáljuk Önöket. Szőke Tündével beszéltünk meg egy interjút, aki a Vasihegyhátrába mente turisztikai egyesület, turisztikai referense. Az apropót a beszélgetésünkre egy fő téma adja, jubilál idén a turisztikai egyesület?
1: Így van, 15 éves a turisztikai egyesület.
0: És ennek apropóján pedig úgy tudom, hogy nagyon sok program színesíti majd az évet, de van egy olyan program, ami már el is kezdődött, és jövő héten is lesz egy etapja.
1: Így van, ez a Tudatos Utak előadás sorozat, amely a modern turizmus aktuális kihívásait és fejlődési irányait mutatja be a szakértő előadók közreműködésével.
0: Ugye, mert a turizmus sem egy statikus dolog, sőt a 21. század szinte minden napján dinamikusan változik, ugye? Ehhez is alkalmazkodni kell.
1: Így van, abszolút. Többféle előadásunk is lesz ebben az évben. Most az agroturizmus lesz a következő, amelyet Matolcsi Zsolt fog tartani, aki agroturisztikai szakértő, a Nemzeti Agroturisztikai Stratégia kezdeményezője volt és társalkotója, valamint a 2025-ös Országos Nyitott Porták Napok sorrend vezetője. Ő fog beszélni az agroturizmus rejtelmeiről, az előzményekről, különböző nemzetközi jó példákat fog bemutatni, illetve beszélni fog arról, hogy hogyan lehet jól kialakítani, és milyen lehetőségek vannak az agroturizmusban Magyarországon.
0: Egyébként így laikus füleknek én is az vagyok, ebben az agrárium és a turisztika is kéz a kézben járhat a mai világban?
1: Hát én is a turizmusnak más területével foglalkozom elsődlegesen. Igen, az agrárium és a turizmus összekapcsolódik, méghozzá a helyi termelők és a helyi termékeknek a gyártásával, előállításával. Főként agráriumban történő termékek előállításáról esetén beszélünk, agroturizmusról.
0: Ez az előadás most, amiről konkrétan beszélünk, ez mikor lesz, hol lesz?
1: Ez május 20-án, szerdai napon kerül megrendezésre, Vasváron, a Békeházban, a Tretter teremben 16 óraig kezdett.

0: A Vasi Hegyhátrába mentett turisztikai egyesület turisztikai menedzsere dr. Szőke Tünde a vendégünk, aki a civil szervezet 15 éves jubileumáról beszél röviden, valamint az ennek keretében szervezett előadás sorozatról is tájékoztat. Ennek legközelebbi előadását jövő szerdán tartják a Vasvári Békeházban az agroturisztika témakörében.
1: A turisztikai egyesület jubileumáról is beszélünk, egy kicsit az egyesület céljairól vagy hatásáról a térség turizmusában. Mit mondhatunk el, miért fontos, hogy legyen egy ilyen egyesület, és már 15 éve van itt a térségben?
2: A célunk között elmondhatjuk, hogy említhetjük, hogy a térségben élő lakosság életfeltételeinek a javításán dolgozunk, mindezt a turizmus szemüvegén keresztül, vidékfejlesztéssel, területfejlesztéssel, társadalmi-gazdasági szerep erősítésével dolgozunk annak érdekében, hogy az életminőség javuljon a turizmus által a térségben.
1: Igen, mert a mi kis térségünk, a Hegyhát, a Rába mente, a Körmend térsége azért nem elsősorban ipari lehetőségekkel tud élni, hanem a természet adta lehetőségekkel, ugye?
2: Így van, elsődlegesen a kulturális értékek, a természeti értékek azok, amelyek a legmeghatározóbbak itt a térségben. Ezeknek a marketingjére fordítjuk mi is a hangsúlyt.
1: Egyébként ön, ha jól tudom, akkor múlt év óta látja el a turisztikai referensi megbízatást. Milyen szakmai előzményekkel érkezett ide erre a posztra?
2: Én október 1-én kezdtem valóban. Előtte egyetemen tanítottam Budapesten, a Metropolitan Egyetemen, a Soproni Egyetemen csináltam a doktori értekezésemet. Az elmúlt években ott is tanítottam, illetve jelenleg is tanítok a Szombathelyi Egyetemen, az ELTE-n. Emellett a turizmusban, Nagykarácsonyban dolgoztam 3 évet, mint turisztikai referens, vagy turisztikai menedzser, és előtte pedig pályázatíró voltam egészségturisztikai területen. Valamint egy egyesületnek vagyok én is elnökségi tagja, az Alföld Szló Egyesületnek, amely Békés megyében található, és amely a lassú turizmusnak a előretörését szeretné kezdeményezni a térségben.
1: Hát akkor azt hiszem, hogy tényleg egy nagyon-nagyon jó szakembert nyert meg magának a Hegyhát térsége, a Rába Mente térsége önnel. Ha jól látom, például volt egy konferencia is, ahol előadóként is szerepelt, és ott a turizmus, mint rendszert tekintette át. Igen, ezekkel a szakmai kompetenciákkal, amikről beszélt, tényleg ön rendszer szintben látja a turizmus helyzetét, ugye?
2: Így van, igyekszem rendszerszerűen gondolkodni, és rendszerben látni a turizmust is. Valóban a Szombathelyi Egyetemen tartottunk egy konferenciát, a Turizmus a Fókuszban címmel, és a turizmus rendszerének egy új változatát mutattam be. Én ezt kutatom többek között a lassú turizmus kutatása mellett, a turizmus rendszerének az átalakulását, az új kihívásoknak való megfelelését kutatom.

0: 15 éves a Vasi Hegyhátrába mentett turisztikai egyesület, dr. Szőke Tünde, az egyesület turisztikai menedzsere a vendégünk. Én tudom, hogy ez egy nagyon nagy szakterület, és tudom, hogy nehezet kérdezek, meg kérek akkor, amikor arra kérem, hogy röviden, de mégis beszéljünk arról, hogy milyen változások, tendenciák vannak, bele szólt-e ezekbe a változásokba a COVID időszak, egyáltalán merre felé tart a turizmus rendszere, illetve hogy van-e nagy különbség a hazai tendenciák és a világ tendenciák között?
1: Fogás a kérdés, de köszönöm szépen. Igen, van mindennek hatása a turizmusra, amit az utóbbi évtizedekben átéltünk, a gazdasági válságoktól kezdődően, a Covid-on keresztül az energiaválságig bezárásig. Mindennek hatása van a turizmusra, hiszen egy nagyon érzékeny rendszerről beszélünk. Rögtön reagál, és a jó hír viszont, hogy viszonylag hamar visszaáll az eredeti rendszerére, úgyhogy most is láttuk, hogy a Covid után körülbelül 4 év kellett, hogy ugyanazokat a számokat hozzuk a turizmusban, vendég és vendégészek a számokban, mint amit 2019-ben hoztunk. De ez alatt a 4 év alatt nagyon sok minden változott, nagyon sok minden alakult. A fő üzenet ma, amit a turizmusban mondani szoktunk, ez az élmény alapúság, egy élményközpontúság, élmény alapú turizmusról beszélünk. Arra törekszünk, hogy minél több élménnyel gazdagodjon a vendég, aki hozzánk érkezik, hogy az adott destinációba érkezik, és mindezt úgy, hogy ez egy ilyen átalakító jellegű élmény legyen, tehát visszaemlékezzen hosszú éveken keresztül arra, hogy milyen csodálatos élményeket élt át egy ilyen destinációban.
0: Beszélt róla az előbb, hogy ez a slow turizmus, a lelassító turizmus is nagyon a fókuszba került, hát ez is nagy kihívás lehet a fogadóhelyeknek, hogy ebben a mai fölgyorsult, pörgő világban megtalálni azt a lassító pontot, amitől hajlandó egy vendég tényleg más időszámításra átállni egy térségben, és ez csak a javára válik.
1: Ez a helyi értékeken, illetve a helyi termelőkön múlik. A legtöbbet ők tudják tenni a lassú turizmusban, és ebben viszont mi elég gazdagok vagyunk itt a térségben, úgyhogy van lehetőség kihasználni a lassú turizmus előnyeit is. Főként mondom, a helyi értékekre, helyi termékekre, termelőkre helyezzük a hangsúlyt. Az ideérkező vendégek velük való kapcsolatban, beszélgetésekben tudnak lelassulni és átélni azokat az élményeket, pillanatokat, amelyek teljesebbé teszik, vagy kiegyenítettebbé teszik az életüket.
0: Mert újra meg kell tanulnunk a jelenben lenni, ebben a turizmusnak nagy edukációs feladata van.
1: Így van, élni a jelenben, a megélni a pillanatot, nem a telefonon keresztül, nem a fényképezőgépen keresztül, hanem valójában a való világban megélnünk azokat az élményeket, amelyeket a turizmus nyújtani tud a számunkra. Mi a turizmusban ez,

0: Budavasi barangoló. Budavasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: 15 éves a Vasi hegyhátrába mentett turisztikai egyesület, dr. Szőke Tünde, az egyesület turisztikai menedzsere a vendégünk. Ön az érintett térségeinket, amit az egyesületi név is takar, Vasi hegyhát rába mente területnek, mit talál a versenyképes előnyeinek, és mi az, amiben ön szerint rövid távon és középtávon fejlődni kellene?
2: Én mindenféleképpen a természet és kulturális értékeket tudom kiemelni. Rengeteg olyan értékkel rendelkezik a térség, olyan attrakciókkal, amelyeket összefogva egy versenyképes turisztikai terméket lehet kialakítani. Az is igaz, hogy nagyon sok apró csoda van ugye a térségünkben, ez is a szlogenünk. Sok kis apró csodából kell összeállítanunk egy-egy jó programcsomagot annak érdekében, hogy a vendégek jól érezzék magukat. Én, amit látok most itt első pillantásra, egyrészt a kerékpáros turizmus, másrészt az arándok turizmusnak a terepe, amelyek azt gondolom, hogy versenyképessé tehetik ezt a térséget, hiszen olyan értékeink vannak, akár a Dolmunkos Rendit Vasváron, de akár a templomaink, az Árpád-kori templomok a térségben, amelyek vonzóvá tehetik az arándoklóknak is a térségünket. A kerékpárosok már felfedezték a térséget, rengeteggel találkozom én is a településen, ahol élek, úgyhogy számukra mindenféle túraútvonalakat kínálunk, kerékpáros, vízi és gyalogos túraútvonalakat is elérnek az oldalainkon az érdeklődők.
1: Mi a helyzet a szállás lehetőségekkel, a térségiekkel?
2: Szállás lehetőségek főként kisebb szállás lehetőségek állnak rendelkezésre, tehát falusi szálláshelyek, magánszálláshelyek, panziók, apartmanok, inkább a kisebbek a jellemzők, természetesen a Muse Hotel mellett gyakorlatilag a családias hangulatot tudják biztosítani a vendégek számára.
1: Említette a online megjelenéseket is, a Vasi hegyhátrába ment turisztikai egyesület információiról. Milyen online platformokon érdemes érdeklődni, miket javasol, milyen rendszerességet?
2: Van egy honlapunk, vasihegyhatrabamente.hu, illetve van egy Facebook oldalunk, egy közösségi oldalunk, ahol igyekszünk heti rendszerességgel megosztani információkat.
1: Ezeket érdemes fölkeresni, de most akkor legközelebb ez az előadás, amit említettünk. A többi programokról meg majd a folytatásban beszélgessünk, jó? Erre kérném a turisztikai referenst.
2: Jó, mindenféleképpen köszönöm szépen, rendelkezésre állok. Szeretnék majd beszélni arról, hogy indul egy 15 év, 15 felfedezni való programunk, amely itt a térségben a vendégeket, illetve a helyi termelőket is, lakosokat is megszorítja.
1: Jó, akkor a folytatásban majd erről is szólunk. Köszönöm szépen dr. Szőke Tündének az interjút, és sok sikert ehhez az előadássorozat szervezéshez is.
2: Köszönjük szépen, és szeretettel várjuk a vendégeket az előadáson.
3: Nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: Egy másik programajánló. Koncertre várják a körmendieket ma 18 órától a Batthyány Kastély nagytermébe. A programot a Körmendi Alapfokú Zene és Táncművészeti Iskola szervezi az intézményben oktató tanárok fellépésével. Sokszínű, élvezetes koncert ígérkezik majd a kastély dísztermében, nyilatkozta Morvai András igazgató, akit Tóth Cecília kérdezett.
1: Hát imáron már hagyományos, és ugye ennek a koncertsorozatnak a záró része lesz, és igen, ez egy nagyon nagy volumenű előadás lesz, ahol konkrétan szinte az összes tanárunk részt vesz. Ugye innentől kezdve nagyon változatossá teszi a műsort, a balettól elkezdve egészen a harsonákon, trombitákon át kifejezetten sokszínű, és egyébként nagyon élvezetes koncert az, ami létre szokott jönni. Nincsen általában olyan visszajelzés, ahol azt mondták volna, hogy ez ne egy nagyon jó kivitelezésű és nagyon hatásos koncert lenne.
2: Jól láttam, akkor ez viszont a kastély dísztermében kerül majd megrendezésre.
1: Igen, ugye erről beszéltem, a báli jellegről, hogy mi azért ezt nagyon szeretnénk vinni, már magát ezt a vonalat, és hát a kastélynek a díszterme az erre nagyszerűen alkalmas, és hát már van tapasztalatunk egyébként abban is, hogy hogyan rendezzük be, és nagy segítség egyébként ez a Körmendi Kulturális Központ és a múzeum részéről is, hogy odaadják ezt a színteret.
2: Egyébként miben más egy ilyen helyen fellépni, mint mondjuk egy hagyományos koncertteremben?
1: Egyrészt nehezebb is az akusztikai arányok miatt, másrészt meg azért nagyon felvillanyozó, hiszen egy nagyon régi, nagyon érdekes és kulturálisan széleskörű közeget testesít meg.
2: Ezen az esten klasszikus jazz és popzenei darabok is elhangzanak.
1: Igen, muszáj.
2: Miért
1: muszáj.
2: Döntöttetek ilyen sokszínű műsor mellett?
1: Hát ez általában egy műsornak a szerkezetéhez kapcsolódnak. A zenei stílust, ami minket képvisel, vagy amit mi képviselünk, azt bemutassuk a közönségnek. Azon kívül én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a sokszínűségnek még jobban kiszélesítése, és ez hozzátartozik a jazz és popzene. Alapvetően nálunk azért vannak páran, akik ezt a stílust is ugyanúgy művelik, csak hát nem Körmenden, ugyebár.
2: Tehát akkor igazából hangulat szempontjából elegáns, ünnepi, vagy egy kicsit könnyedebb, vagy vegyes?
1: Igazi elegáns, könnyed típusú koncertről van szó.
2: És Tóth Zsolt is ismét fellép ezen a koncerten is. Miért tartod egyébként fontosnak, hogy a pedagógusok mindenképpen bemutatkozzanak a közönségnek, vagy a hallgatóságnak?
1: Ahogy korábban elmondtam, tehát nem a pedagógusaink fellépését tartom fontosnak, hanem az, hogy képviseljük komoly zenét itt Körmenden.
2: Kiknek ajánljátok leginkább ezeket a koncerteket?
1: Alapvetően mindenkinek ajánljuk. Úgy van összerakva a műsor is, hogy mindenki megtalálja belőle azt, ami számára egy magas élményt tud jelenteni.
2: Akkor mondjuk el még egyszer, hogy a májusi koncert mikor és hol lesz?
1: Tehát a rendezvénysorozatunk utolsó koncertje, az 2026. május 16-án 18 órakor, a Körmendi Kastély dísztermében kerül majd megrendezésre.
2: Ez a koncert is ingyenes, mint az előzőek?
1: Abszolút ingyenes. Így van. Bár elfogadunk adományokat. I'm a

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Szintén egy mai program ajánlója. Utazás a szívem körül címmel ma 15.30-tól tart előadást dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a Szent Gotthárdi Színházban. A programot az Egészségfejlesztési Iroda és a Rendelőintézet Szent Gotthárd Szakellátásáért Alapítvány közösen szervezi. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. Az előadást Ihos József humorista és Kelemen Gyula zenész is színesíti. Tájékoztatott dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász. Dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos, doktornő a vendégünk. A hallgatóknak biztos vagyok benne, hogy emlékezetes az egyik elmúlt interjúnk, amikor az alkoholizmus kapcsán beszélgettünk nagyon-nagyon fontos dolgokról és figyelmeztető jelekről. Most ismét egy ilyen komplex, színes előadásra várja az érdeklődőket, ugye, doktor? Nő, mi is lesz ez?
2: Igen, hát tekintettel arra, hogy május az év legszebb hónapja, és a május talán így is fogalmazhatnák a szerelem hónapja. Így egy nagyon vidám művész társaimmal egy nagyon vidám előadást szeretnénk május 16-án Szent Gotthárdon a színházba délután 15:30 előadni. Gyakorlatilag a szerelemről lenne szó, gyönyörű és fülbemászó, nagyon szép slágerekkel, dallamokkal, Ihos József humoristának a szövegével, ami szintén a témához fog kapcsolódni. Mint tudjuk, a szerelem egy nagyon összetett dolog. Gyakorlatilag a világ nagyon sok egyetemén folynak kutatások, hogy mi is az alapja, hogyan történik, hogyan jön létre az emberi szervezetbe. Hiszen nagyon sokszor meg se tudjuk magyarázni önmagunknak, hogy mi történt. Meglátunk valakit, és kigyúlt a fény, a szív elkezd dobogni, és gyakorlatilag megmagyarázhatatlan rózsaszín lila út ereszkedik ránk, és ez tud szép is lenni, tud szomorú is lenni, attól függően, hogy milyen vége lesz. Sokak szerint kutatások alapján kémia. Hát úgy is szokták mondani, a szerelem kémiája. Ezt kutatták, és ez az agyba, a hipotalamuszba, a hipofízisben jön létre. A hipofízis, mint tudjuk, gyakorlatilag a hormon szabályozó központ. Tehát ilyen neurotranszmitterekre gondolnak, hogy hormonálban jön létre a szerelem, ez a vágy, ez a kötődési hajlam, ez a birtoklási vágy. De viszont más kutatók arra is gondolnak, hogy egy sokkal összetettebb lelki alapja van. Hát erről szeretnék majd röviden, egy ilyen humoros csomagolásban néhány feltevéssel elgondolkodtatni a közönséget, hogy mégis tudjuk, hogy mi történik velünk. Mert nincs is olyan ember, aki nem volt szerelmes. És nagyon sokan emlékeznek is az első szerelemre, hogy az milyen volt, mennyi szépség, mennyi szomorúság, mennyi szomorú emlék is társulhat hozzá. És hát egy kicsit bele kukkantunk a hátterébe, hogy mi is a háttere, tehát hormonális, vagy kémiai, vagy egyéb lelki összetevője van.
1: Hát ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon érdekesnek ígérkezik, és közben meg az ember, ha belegondol, szinte kötelessége, ha már egy ilyen gyönyörű teremtésmű részeként az emberi testet énként birtokoljuk, akkor egyszerűen kötelességünk tudni ennek a gyönyörű működéséről is, és akkor ennek a megértésében is segít, doktornő.
2: Igen, hát megpróbálom ilyen nagyon szép zenei háttérrel, aláfestéssel és humorral, hogy ne legyen olyan száraz dolog, mint a többi előadásaimnál is mindig arra törekedtem, hogy ne száraz, tudományos alapokon mutassam a közönséget, hanem egy kicsit feloldott hangulatba, hogy elfogadható legyen. Hát most is, ha így tekintünk a szerelemre, ami később átalakul szeretetté, mert azt is tudni kell, hogy a szerelem az nem örök.

0: Utazás a szívem körül címmel tart ma 15.30-tól előadás dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a Szent Gotthárdi Színházban. Erről hallhatnak most.
1: Hát belepillantanánk, hogy miért van az, hogy valakik leírik az életüket 40 évet, 50 évet, vagy még többet együtt, hogy ők mindig szerelmesek voltak, nem. A szerelem maximum, ha 3 évig tarthat, és utána, ha olyanok a lelki alapok, két ember úgy találkozott, hogy tényleg megérti egymást, kölcsönös az emberi, baráti kapcsolat, akkor le tud élni ennyi évet egy nagyon szép, szeretett közösségben. Tehát a mai világban viszont megint tudni kell, hogy a fiatalok ezt viszont nem értik. Úgyhogy a fiatalokhoz is szeretnék

embernek mondják az egy éjszakás kalandot, holott a szerelem az egy annyira csodálatos dolog, hogy azt értékelni kell, és ezt föl kellene a mai fiataloknak vázolni, hogy ez hogy van. Hogy valóban ebből kialakulhat egy nagyon szép emberi kapcsolat. Aztán szólnák arról is, hogy ugye a történelem folyamán milyen nagyon szép példát mutató szerelmek adódtak, és szomorú szerelmek is, amikor, hát tudjuk, Rómeó és Júlia szerelmét, amikor a halálba vitték egymást, ugyanígy Antonius vagy Kleopátra, de ugyanígy híres emberek szerelméről is szólnák, akik tényleg nem is egyforma síkon mozogtak, és megmagyarázhatatlan volt, hogy mégis egy olyan kapocs alakult ki kettük, hogy egy életen át kitartott. Hát itt mondjuk Erzsébet királynő és a férje 70 évig élnek együtt, békébe, boldogságba, hát persze a háttérben nem tudunk belelátni, de valóban kisiklások nélkül zajlott. Ugyanígy híres szerelmes párok voltak, akik tragikusan végezték az életüket, mint például Szécsi Pál Domján Edittel. Tehát akik nem tudták, vagy nem tudták értékelni, vagy féltek ettől az érzelemtől. Több mint valószínű féltek is, mert ugye ez az érzelem tud szomorú véget érni, ha úgy érzik, hogy mégse talán nem egymáshoz valók, akkor szomorú véget is érhet. És felelősséggel is járhat. Úgyhogy nagyon sokféle szerelem létezik, hát ki miért kapott a sorstól, de hát azért a szombat délutáni előadáson, hát remélem, hogy mindenki jól érzi magát, és mindenki arra gondol, hogy happy end is lehet a szerelem, és hát ez egy nagyon szép emberi kapcsolat alapja.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét jótékony gyermeknapot rendeznek a piacon. Folytatódtak a haltelepítések a vasi tavaknál. Görmend is csatlakozott a vágatlan májushoz. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sportos programokkal és kulturális eseményekkel zajlik holnap a vasárnapi Móka Görmenden. A már hagyományosnak számító jótékonysági gyermeknapnak a piac ad otthont. Az ingyenes esemény már kora délelőtt elindul. Tudtuk meg Gángó Melinda főszervezőtől.
2: Immár a negyedik alkalommal rendezzük meg a Görmendi piacon a vasárnapi mókánkat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már az Együttér Egyesület neve mond valamit, remélhetőleg itt Görmenden. Próbálkozunk most már egyre több olyan programot csinálni, amiben nagyon sok embert szólítunk meg arra, hogy együtt velünk jótékonykodjon. A vasárnapi esemény is egy ilyen esemény lesz, hogy konkrét személyek fogják kapni az adományokat, amit majd az Egyesület közzé is fog tenni az esemény utáni napokban a Facebook oldalunkon.
1: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része csak Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A teljes kapacitásra Görmenden is a nyári szünet kezdetére állnak át. A MIUSZ tájékoztatása szerint a külső medencéknél addig karbantartások és vízminőségi ellenőrzések zajlanak. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt napokban, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége. A május elejé háromnapos hosszú hétvégére időzítve összesen 6200 kg pontyot telepítettek. A legtöbb pontja Hársas-tó és a Magyar-Szecsődi tó vizébe került. A Rába-Körmendi és Alsó-Szölnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogyan a Vadása-tó és a Kerka-tó esetében is. Görmend is csatlakozott a vágatlan május kezdeményezéshez, közölte a város vezetője a közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A város vezető arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
1: Borongósan telik a hétvége első fele, ismétlődő csapadékra számíthatunk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Már esett is csapadék, és hát a hétvége további részében is lesz. Nyugaton inkább ez a csendes esős verziója lesz. A középső ország részben van a hevesebb zivataroknak a sávja, ott instabilabb a légkör. A meleg harcol a hideggel, mi azért általában itt a hűvös oldalon vagyunk, ezért inkább az a csendes áztató eső, de szerintem ez sokkal termékenyebb, jobban hasznosuló, mint ez az elfolyó, hirtelen lehulló zivataros csapadék, és hát kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap, esőszünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de inkább ez ilyen elő-elő sejlő napsütés lesz a felhők mögül, az elvékonyodó réteg felhőzet,
0: És most a Görmendiek kedvenc zenéi, Görmend kedvenc rádiójában 99.8 Görmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is megszólalnak az orgonák. Kézilabdatábor indul Körmenden. Vasvárral ismerkedtek a baranyai zarándokok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Vasi helyszínek is csatlakoztak az orgonák éjszakájához. A május 23-i rendezvénysorozatban Budapest mellett számos vidéki város vesz részt. A kezdeményezést azért hívták életre, hogy minél szélesebb közönség megismerhesse az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Vasban szombathelyi és büki rendezvény helyszíneken szólaltatják meg a különleges hangszert az orgonák éjszakáján. Visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. A kórház tájékoztatása szerint a megyéből érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják. Ezek listája a Szombathelyi Kórház honlapján érhető el. Elismerték a világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Varga Zsuzsanna vöröskeresztes szolgálatért érdemérem kitüntetést kapott. A vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további három vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű, elsősegélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és a véradásokat szerveznek. Hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A kezdetek óta nagyon fontos partnerénk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vasvár megye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információ elemlés, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik, hogyha erős lokális közösségek vannak.
1: Nyári napközis kézilabdatábort szervez a körmendi DMT-je. A klub már várja a sportág iránt érdeklődő fiatal lányok jelentkezését. A tábort augusztus 3-a és 7-e között rendezik meg. A helyszín a jelentkezők számától függően a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola vagy a körmendi rendvédelmi technikum lesz. A programon a 2013 és 2019 között született lányok vehetnek részt. Vasváron járt Mária Kémént kegyhelyének baráti köre. A csoport az ismert dunántúli búcsújáróhely történetével ismerkedett. A résztvevők végigjárták az egyházi emlékhelyeket a temetői templomtól kezdve a Szent Kúton át egészen a Domonkos nővérek egykori zárda iskolájáig. A vasvári program során zágorhídi Cigány Balázs történész múzeológus kalauzolta a baranyai csapatot. Olvasható a Mária Kéménti zarándok csoport honlapján.
0: Időjárás jelentés.
1: Borongósan telik a hétvége első fele, ismétlődő csapadékra számíthatunk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Már esett is csapadék, és hát a hétvége további részében is lesz. Nyugaton inkább ez a csendes esős verziója lesz. A középső ország részben van a hevesebb zivataroknak a sávja, ott instabilabb a légkör. A meleg harcol a hideggel, mi azért általában itt a hűvös oldalon vagyunk, ezért inkább az a csendes áztató eső, de szerintem ez sokkal termékenyebb, jobban hasznosuló, mint ez az elfolyó, hirtelen lehulló zivataros csapadék, és hát kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap, esőszünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de inkább ez ilyen elő-elő sejlő napsütés lesz a felhők mögül, az elvékonyodó réteg felhőzet,
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. I think my hair stopped growing. Is that even a thing?

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardróbszekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Szevasztok, itt a Dr. Béres
5: és a Verét Tomi.
4: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
5: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét jótékony gyermeknapot rendeznek a piacon. Folytatódtak a haltelepítések a vasi tavaknál. Görmend is csatlakozott a vágatlan májushoz. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sportos programokkal és kulturális eseményekkel zajlik holnap a vasárnapi Móka Görmenden. A már hagyományosnak számító jótékonysági gyermeknapnak a piac ad otthont. Az ingyenes esemény már kora délelőtt elindul. Tudtuk meg Gángó Melinda főszervezőtől.
2: Immár a negyedik alkalommal rendezzük meg a Görmendi piacon a vasárnapi Mókánkat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már az Együttér Egyesület neve mond valamit, remélhetőleg itt Görmenden. Próbálkozunk most már egyre több olyan programot csinálni, amiben nagyon sok embert szólítunk meg arra, hogy együtt velünk jótékonykodjon. A vasárnapi esemény is egy ilyen esemény lesz, hogy konkrét személyek fogják kapni az adományokat, amit majd az Egyesület közzé is fog tenni az esemény utáni napokban a Facebook oldalunkon.
1: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része csak Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A teljes kapacitásra Görmenden is a nyári szünet kezdetére állnak át. A MIUSZ tájékoztatása szerint a külső medencéknél addig karbantartások és vízminőségi ellenőrzések zajlanak. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt napokban, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. A május elejé háromnapos hosszú hétvégére időzítve összesen 6200 kg pontyot telepítettek. A legtöbb pontja Hársas-tó és a Magyar-Szecsődi tó vizébe került. A Rába-Körmendi és Alsó-Szölnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogyan a Badása-tó és a Kerka-tó esetében is. Görmend is csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, közölte a városvezetője a közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A városvezető arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
1: Borongósan telik a hétvége első fele, ismétlődő csapadékra számíthatunk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Már esett is csapadék, és hát a hétvége további részében is lesz. Nyugaton inkább ez a csendes esős verziója lesz. A középső ország részben van a hevesebb zivataroknak a sávja, ott instabilabb a légkör. A meleg harcol a hideggel, mi azért általában itt a hűvös oldalon vagyunk, ezért inkább az a csendes áztató eső, de szerintem ez sokkal termékenyebb, jobban hasznosuló, mint ez az elfolyó, hirtelen leulló zivataros csapadék, és hát kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap, esőszünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de inkább ez ilyen elő-elő sejlő napsütés lesz a felhők mögül, az elvékonyodó réteg felhőzet,
0: ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
5: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
6: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
7: Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is megszólalnak az orgonák. Kézilabdatábor indul Körmenden. Vasvárral ismerkedtek a baranyai zarándokok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Vasi helyszínek is csatlakoztak az orgonák éjszakájához. A május 23-i rendezvénysorozatban Budapest mellett számos vidéki város vesz részt. A kezdeményezést azért hívták életre, hogy minél szélesebb közönség megismerhesse az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Vasban szombathelyi és büki rendezvény helyszíneken szólaltatják meg a különleges hangszert az orgonák éjszakáján. Visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. A kórház tájékoztatása szerint a megyéből érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják. Ezek listája a Szombathelyi Kórház honlapján érhető el. Elismerték a világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Varga Zsuzsanna vöröskeresztes szolgálatért érdemérem kitüntetést kapott. A vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további három vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű, elsősegélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és a véradásokat szerveznek. Hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A kezdetek óta nagyon fontos partnerénk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vasvár megye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információállomás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik jó, hogyha erős lokális közösségek vannak.
1: Nyári napközis kézilabdatábort szervez a körmendi DMT-je. A klub már várja a sportág iránt érdeklődő fiatal lányok jelentkezését. A tábort augusztus 3-a és 7-e között rendezik meg. A helyszín a jelentkezők számától függően a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola vagy a körmendi rendvédelmi technikum lesz. A programon a 2013 és 2019 között született lányok vehetnek részt. Vasváron járt Mária Kémént kegyhelyének baráti köre. A csoport az ismert dunántúli búcsújáróhely történetével ismerkedett. A résztvevők végigjárták az egyházi emlékhelyeket a temetői templomtól kezdve a Szentkúton át egészen a Domonkos nővérek egykori zárda iskolájáig. A vasvári program során zágorhídi Cigány Balázs történész múzeológus kalauzolta a baranyai csapatot. Olvasható a Mária Kéménti zarándok csoport honlapján.
0: Időjárás jelentés.
1: Borongósan telik a hétvége első fele, ismétlődő csapadékra számíthatunk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Már esett is csapadék, és hát a hétvége további részében is lesz. Nyugaton inkább ez a csendes esős verziója lesz. A középső ország részben van a hevesebb zivataroknak a sávja, ott instabilabb a légkör. A meleg harcol a hideggel, mi azért általában itt a hűvös oldalon vagyunk, ezért inkább az a csendes áztató eső, de szerintem ez sokkal termékenyebb, jobban hasznosuló, mint ez az elfolyó, hirtelen lehulló zivataros csapadék, és hát kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap, esőszünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de inkább ez ilyen elő-elő sejlő napsütés lesz a felhők mögül, az elvékonyodó réteg felhőzet.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét jótékony gyermeknapot rendeznek a piacon. Folytatódtak a haltelepítések a vasi tavaknál. Görmend is csatlakozott a vágatlan májushoz. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sportos programokkal és kulturális eseményekkel zajlik holnap a vasárnapi Móka Görmenden. A már hagyományosnak számító jótékonysági gyermeknapnak a piac ad otthont. Az ingyenes esemény már kora délelőtt elindul. Tudtuk meg Gángó Melinda főszervezőtől.
2: Immár a negyedik alkalommal rendezzük meg a görmendi piacon a vasárnapi mókánkat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már az Együttér Egyesület neve mond valamit, remélhetőleg itt Görmenden. Próbálkozunk most már egyre több olyan programot csinálni, amiben nagyon sok embert szólítunk meg arra, hogy együtt velünk jótékonykodjon. A vasárnapi esemény is egy ilyen esemény lesz, hogy konkrét személyek fogják kapni az adományokat, amit majd az Egyesület közzé is fog tenni az esemény utáni napokban a Facebook oldalunkon.
1: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része csak Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A teljes kapacitásra Görmenden is a nyári szünet kezdetére állnak át. A MIUSZ tájékoztatása szerint a külső medencéknél addig karbantartások és vízminőségi ellenőrzések zajlanak. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt napokban, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. A május elejé háromnapos hosszú hétvégére időzítve összesen 6200 kg pontyot telepítettek. A legtöbb pontja Hársas-tó és a Magyar-Szecsődi tó vizébe került. A Rába-Körmendi és Alsó-Szölnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogyan a Vadása-tó és a Kerka-tó esetében is. Görmend is csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, közölte a városvezetője a közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A városvezető arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, de csapadék még holnap is várható. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap. Eső szünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de nem sok lesz belőle. Ezért aztán nyugaton magas lesz a légnedvesség is egyébként, ami azért nem volt jellemző szintén az elmúlt hónapokra, mert már márciusban és áprilisban is ez a légköri asszály volt a jellemző. Felsős időben, borús időben annyi biztos, hogy nem lesz fagy. Viszont mivel nem lesz napsugárzás, csapadékos lesz az idő, inkább ilyen 15 fok körüli értékek lesznek.
0: És most a Görmendiek kedvenc zenéi, Görmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látod, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül. Reszketve ébredni egy csúvos kis szobában.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is megszólalnak az orgonák. Kézilabdatábor indul Körmenden. Vasvárral ismerkedtek a baranyai zarándokok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Vasi helyszínek is csatlakoztak az orgonák éjszakájához. A május 23-i rendezvénysorozatban Budapest mellett számos vidéki város vesz részt. A kezdeményezést azért hívták életre, hogy minél szélesebb közönség megismerhesse az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Vasban szombathelyi és büki rendezvény helyszíneken szólaltatják meg a különleges hangszert az orgonák éjszakáján. Visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. A kórház tájékoztatása szerint a megyéből érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják. Ezek listája a Szombathelyi Kórház honlapján érhető el. Elismerték a világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Varga Zsuzsanna vöröskeresztes szolgálatért érdemérem kitüntetést kapott. A vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további három vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű, elsősegélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és a véradásokat szerveznek. Hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A kezdetek óta nagyon fontos partnerénk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információállomás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik jó, hogyha erős lokális közösségek vannak.
1: Nyári napközis kézilabdatábort szervez a körmendi DMT-je. A klub már várja a sportág iránt érdeklődő fiatal lányok jelentkezését. A tábort augusztus 3-a és 7-e között rendezik meg. A helyszín a jelentkezők számától függően a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola vagy a körmendi rendvédelmi technikum lesz. A programon a 2013 és 2019 között született lányok vehetnek részt. Vasváron járt Mária Kémént kegyhelyének baráti köre. A csoport az ismert dunántúli búcsújáróhely történetével ismerkedett. A résztvevők végigjárták az egyházi emlékhelyeket a temetői templomtól kezdve a Szent Kúton át egészen a Domonkos nővérek egykori zárda iskolájáig. A vasvári program során zágorhídi Cigány Balázs történész múzeológus kalauzolta a baranyai csapatot. Olvasható a Mária Kéménti zarándok csoport honlapján.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, de csapadék még holnap is várható. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: Kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap. Eső szünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de nem sok lesz belőle. Ezért aztán nyugaton magas lesz a légnedvesség is egyébként, ami azért nem volt jellemző szintén az elmúlt hónapokra, mert már márciusban és áprilisban is ez a légköri asszály volt a jellemző. Felsős időben, borús időben annyi biztos, hogy nem lesz fagy. Viszont mivel nem lesz napsugárzás, csapadékos lesz az idő, inkább 15 fok körüli értékek lesznek.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Ismét jótékony gyermeknapot rendeznek a piacon. Folytatódtak a haltelepítések a vasi tavaknál. Körmend is csatlakozott a vágatlan májushoz. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sportos programokkal és kulturális eseményekkel zajlik holnap a vasárnapi Móka Körmenden. A már hagyományosnak számító jótékonysági gyermeknapnak a piac ad otthont. Az ingyenes esemény már kora délelőtt elindul. Tudtuk meg Gángó Melinda főszervezőtől.
2: Immár a negyedik alkalommal rendezzük meg a körmendi piacon a vasárnapi mókánkat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már az Együttér Egyesület neve mond valamit, remélhetőleg itt Körmenden. Próbálkozunk most már egyre több olyan programot csinálni, amiben nagyon sok embert szólítunk meg arra, hogy együtt velünk jótékonykodjon. A vasárnapi esemény is egy ilyen esemény lesz, hogy konkrét személyek fogják kapni az adományokat, amit majd az Egyesület közzé is fog tenni az esemény utáni napokban a Facebook oldalunkon.
1: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része csak Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A teljes kapacitásra Körmenden is a nyári szünet kezdetére állnak át. A MIUSZ tájékoztatása szerint a külső medencéknél addig karbantartások és vízminőségi ellenőrzések zajlanak. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt napokban, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. A május elejé háromnapos hosszú hétvégére időzítve összesen 6200 kg pontyot telepítettek. A legtöbb pontja Hársastó és a Magyar Szecsődi tó vízébe került. A Rába-Körmendi és Alsószölnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogyan a Vadásató és a Kerkató esetében is. Körmend is csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, közölte a városvezetője a közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A városvezető arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, de csapadék még holnap is várható. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap, esőszünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de nem sok lesz belőle, ezért aztán nyugaton magas lesz a légnedvesség is egyébként, ami azért nem volt jellemző szintén az elmúlt hónapokra, mert már márciusban és áprilisban is ez a légköri asszály volt a jellemző. Felsős időben, borús időben annyi biztos, hogy nem lesz fagy, viszont mivel nem lesz napsugárzás, csapadékos lesz az idő, inkább ilyen 15 fok körüli értékek lesznek.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban a negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hótból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítmény túra, egész napos kulturális programok, Kalapjakab koncert, 22 órától Fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is megszólalnak az orgonák. Kézilabdatábor indul Körmenden. Vasvárral ismerkedtek a baranyai zarándokok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Vasi helyszínek is csatlakoztak az orgonák éjszakájához. A május 23-i rendezvénysorozatban Budapest mellett számos vidéki város vesz részt. A kezdeményezést azért hívták életre, hogy minél szélesebb közönség megismerhesse az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez az társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Vasban szombathelyi és büki rendezvényhelyszíneken szólaltatják meg a különleges hangszert az orgonák éjszakáján. Visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. A kórház tájékoztatása szerint a megyéből érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják. Ezek listája a Szombathelyi Kórház honlapján érhető el. Elismerték a világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Varga Zsuzsanna vöröskeresztes szolgálatért érdemérem kitüntetést kapott. A vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további három vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű, elsősegélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és véradásokat szerveznek. Hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A kezdetek óta nagyon fontos partnerénk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információállomás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik jó, hogyha erős lokális közösségek vannak.
1: Nyári napközis kézilabdatábort szervez a körmendi DMT-je. A klub már várja a sportág iránt érdeklődő fiatal lányok jelentkezését. A tábort augusztus 3-a és 7-e között rendezik meg. A helyszín a jelentkezők számától függően a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola vagy a körmendi rendvédelmi technikum lesz. A programon a 2013 és 2019 között született lányok vehetnek részt. Vasváron járt Mária Kémént kegyhelyének baráti köre. A csoport az ismert dunántúli búcsújáróhely történetével ismerkedett. A résztvevők végigjárták az egyházi emlékhelyeket a temetői templomtól kezdve a Szent Kúton át egészen a Domonkos nővérek egykori zárda iskolájáig. A vasvári program során zágorhídi Cigány Balázs történész múzeológus kalauzolta a baranyai csapatot. Olvasható a Mária Kéménti zarándok csoport honlapján.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, de csapadék még holnap is várható. A részletes prognózist Péter Bári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: Kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap. Eső szünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de nem sok lesz belőle. Ezért lesz a nyugaton. Magas lesz a légnedvesség is egyébként, ami azért nem volt jellemző szintén az elmúlt hónapokra, mert már márciusban és áprilisban is ez a légköri asszály volt a jellemző. Felsős időben, borús időben annyi biztos, hogy nem lesz fagy. Viszont mivel nem lesz napsugárzás, csapadékos lesz az idő, inkább 15 fok körüli értékek lesznek.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét jótékony gyermeknapot rendeznek a piacon. Folytatódtak a haltelepítések a vasi tavaknál. Görmend is csatlakozott a vágatlan májushoz. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sportos programokkal és kulturális eseményekkel zajlik holnap a vasárnapi Móka Görmenden. A már hagyományosnak számító jótékonysági gyermeknapnak a piac ad otthont. Az ingyenes esemény már kora délelőtt elindul. Tudtuk meg Gángó Melinda főszervezőtől.
2: Én már a negyedik alkalommal rendezzük meg a görmendi piacon a vasárnapi mókánkat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már az Együttér Egyesület neve mond valamit, remélhetőleg itt Görmenden. Próbálkozunk most már egyre több olyan programot csinálni, amiben nagyon sok embert szólítunk meg arra, hogy együtt velünk jótékonykodjon. A vasárnapi esemény is egy ilyen esemény lesz, hogy konkrét személyek fogják kapni az adományokat, amit majd az Egyesület közzé is fog tenni az esemény utáni napokban a Facebook oldalunkon.
1: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része csak Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A teljes kapacitásra Görmenden is a nyári szünet kezdetére állnak át. A MIUSZ tájékoztatása szerint a külső medencéknél addig karbantartások és vízminőségi ellenőrzések zajlanak. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt napokban, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége. A május elejé háromnapos hosszú hétvégére időzítve összesen 6200 kg pontyot telepítettek. A legtöbb pontja Hársas-tó és a Magyar-Szecsődi tó vizébe került. A Rába-Körmendi és Alsó-Szölnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogyan a Badása-tó és a Kerka-tó esetében is. Görmend is csatlakozott a vágatlan május kezdeményezéshez, közölte a város vezetője a közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A város vezető arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, de csapadék még holnap is várható. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap. Első szünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de nem sok lesz belőle. Ezért aztán nyugaton magas lesz a légnedvesség is egyébként, ami azért nem volt jellemző szintén az elmúlt hónapokra, mert már márciusban és áprilisban is ez a légköri asszály volt a jellemző. Felsős időben, borús időben annyi biztos, hogy nem lesz fagy. Viszont mivel nem lesz napsugárzás, csapadékos lesz az idő, inkább 15 fok körüli értékek lesznek.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix.
1: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság. Néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

Egyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés, úgysem tudhat.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is megszólalnak az orgonák. Kézilabdatábor indul Körmenden. Vasvárral ismerkedtek a baranyai zarándokok. Köszönöm.

0: Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Vasi helyszínek is csatlakoztak az Orgonák éjszakájához. A május 23-i rendezvénysorozatban Budapest mellett számos vidéki város vesz részt. A kezdeményezést azért hívták életre, hogy minél szélesebb közönség megismerhesse az Orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
1: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
0: Vasban szombathelyi és büki rendezvény helyszíneken szólaltatják meg a különleges hangszert az Orgonák éjszakáján. Visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. A kórház tájékoztatása szerint a megyéből érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják. Ezek listája a Szombathelyi Kórház honlapján érhető el. Elismerték a világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Varga Zsuzsanna vöröskeresztes szolgálatért érdemérem kitüntetést kapott. A vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további három vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű, elsősegélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és a véradásokat szerveznek. Hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A kezdetek óta nagyon fontos partnerénk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információáramlás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik jó, hogyha erős lokális közösségek vannak.
0: Nyári napközis kézilabdatábort szervez a körmendi DMT-je. A klub már várja a sportág iránt érdeklődő fiatal lányok jelentkezését. A tábort augusztus 3-a és 7-e között rendezik meg. A helyszín a jelentkezők számától függően a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola vagy a körmendi rendvédelmi technikum lesz. A programon a 2013 és 2019 között született lányok vehetnek részt. Vasváron járt Mária Kémént kegyhelyének baráti köre. A csoport az ismert dunántúli búcsújáróhely történetével ismerkedett. A résztvevők végigjárták az egyházi emlékhelyeket a temetői templomtól kezdve a Szent Kúton át egészen a Domonkos nővérek egykori zárda iskolájáig. A vasvári program során zágorhídi Cigány Balázs történész múzeológus kalauzolta a baranyai csapatot. Olvasható a Mária Kéményi Zarándok csoport honlapján.
3: Időjárás jelentés.
0: Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, de csapadék még holnap is várható. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
4: Kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap. Eső szünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de nem sok lesz belőle. Ezért aztán nyugaton magas lesz a légnedvesség is egyébként, ami azért nem volt jellemző szintén az elmúlt hónapokra, mert már márciusban és áprilisban is ez a légköri asszály volt a jellemző. Felsős időben, borús időben annyi biztos, hogy nem lesz fagy. Viszont mivel nem lesz napsugárzás, csapadékos lesz az idő, inkább 15 fok körüli értékek lesznek.
3: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét jótékony gyermeknapot rendeznek a piacon. Folytatódtak a haltelepítések a vasi tavaknál. Körmend is csatlakozott a vágatlan májushoz. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sportos programokkal és kulturális eseményekkel zajlik holnap a vasárnapi Móka Körmenden. A már hagyományosnak számító jótékonysági gyermeknapnak a piac ad otthont. Az ingyenes esemény már kora délelőtt elindul. Tudtuk meg Gángó Melinda főszervezőtől.
2: Immár a negyedik alkalommal rendezzük meg a körmendi piacon a vasárnapi mókánkat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már az Együttér Egyesület neve mond valamit, remélhetőleg itt Körmenden.

0: próbálkozunk most már egyre több olyan programot csinálni, amiben nagyon sok embert szólítunk meg arra, hogy együtt velünk jótékonykodjon. A vasárnapi esemény is egy ilyen esemény lesz, hogy konkrét személyek fogják kapni az adományokat, amit majd az Egyesület közzé is fog tenni az esemény utáni napokban a Facebook oldalunkon.
1: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része csak Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A teljes kapacitásra Körmenden is a nyári szünet kezdetére állnak át. A MUSZ tájékoztatása szerint a külső medencéknél addig karbantartások és vízminőségi ellenőrzések zajlanak. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt napokban, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége. A május elejé 3 napos hosszú hétvégére időzítve összesen 6200 kg pontyot telepítettek. A legtöbb pontja Hársas-tó és a Magyar-Szecsődi tó vizébe került. A Rába-Körmendi és Alsószölnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került, ahogyan a Badása-tó és a Kerka-tó esetében is. Körmend is csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, közölte a város vezetője a közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A város vezető arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, de csapadék még holnap is várható. A részletes prognózist Péter Bári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap. Első szünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de nem sok lesz belőle. Ezért aztán nyugaton magas lesz a légnedvesség is egyébként, ami azért nem volt jellemző szintén az elmúlt hónapokra, mert már márciusban és áprilisban is ez a légköri asszály volt a jellemző. Felsős időben, borús időben annyi biztos, hogy nem lesz fagy. Viszont mivel nem lesz napsugárzás, csapadékos lesz az idő, inkább 15 fok körüli értékek lesznek.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is megszólalnak az orgonák. Kézilabdatábor indul Körmenden. Vasvárral ismerkedtek a baranyai zarándokok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Vasi helyszínek is csatlakoztak az orgonák éjszakájához. A május 23-i rendezvénysorozatban Budapest mellett számos vidéki város vesz részt. A kezdeményezést azért hívták életre, hogy minél szélesebb közönség megismerhesse az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Vasban szombathelyi és büki rendezvényhelyszíneken szólaltatják meg a különleges hangszert az orgonák éjszakáján. Visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. A kórház tájékoztatása szerint a megyéből

0: érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják. Ezek listája a Szombathelyi Kórház honlapján érhető el. Elismerték a világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Varga Zsuzsanna vöröskeresztes szolgálatért érdemérem kitüntetést kapott. A vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további három vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű, elsősegélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és a véradásokat szerveznek. Hívta fel a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
1: A kezdetek óta nagyon fontos partnerénk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információ elemlás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik, hogyha erős lokális közösségek vannak.
0: Nyári napközis kézilabdatábort szervez a körmendi DMT-je. A klub már várja a sportág iránt érdeklődő fiatal lányok jelentkezését. A tábort augusztus 3-a és 7-e között rendezik meg. A helyszín a jelentkezők számától függően a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola vagy a körmendi rendvédelmi technikum lesz. A programon a 2013 és 2019 között született lányok vehetnek részt. Vasváron járt Mária Kémént kegyhelyének baráti köre. A csoport az ismert dunántúli búcsújáróhely történetével ismerkedett. A résztvevők végigjárták az egyházi emlékhelyeket a temetői templomtól kezdve a Szent Kúton át egészen a Domonkos nővérek egykori zárda iskolájáig. A vasvári program során zágorhídi Cigány Balázs történész múzeológus kalauzolta a baranyai csapatot. Olvasható a Mária Kéménti Zarándok csoport honlapján.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, de csapadék még holnap is várható. A részletes prognózis Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
3: Kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap. Eső szünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de nem sok lesz belőle. Ezért aztán nyugaton magas lesz a légnedvesség is egyébként, ami azért nem volt jellemző szintén az elmúlt hónapokra, mert már márciusban és áprilisban is ez a légköri asszály volt a jellemző. Felsős időben, borús időben annyi biztos, hogy nem lesz fagy. Viszont mivel nem lesz napsugárzás, csapadékos lesz az idő, inkább 15 fok körüli értékek lesznek.
2: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

olyat, ami szabad szemmel láthatatlan. Egy pár máig számomra felfoghatatlan. Túl sokszor ingott a híd már, amin áthaladtam, de olyan nem volt, ami

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

0: testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom. Minden a legnagyobb rendben, egy szabadabb világban élek a képzeletemben, a képzeletemben.
1: Körmend és a világhírei a 99.8-on.
2: Ismét jótékony gyermeknapot rendeznek a piacon. Folytatódtak a haltelepítések a vasi tavaknál. Körmend is csatlakozott a vágatlan májushoz. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Sportos programokkal és kulturális eseményekkel zajlik holnap a vasárnapi Móka Körmenden. A már hagyományosnak számító jótékonysági gyermeknapnak a piac ad otthont. Az ingyenes esemény már kora délelőttel indul. Tudtuk meg Gángó Melinda főszervezőtől.
3: Immár a negyedik alkalommal rendezzük meg a körmendi piacon a vasárnapi mókánkat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már az Együttér Egyesület neve mond valamit, remélhetőleg itt Körmenden. Próbálkozunk most már egyre több olyan programot csinálni, amiben nagyon sok embert szólítunk meg arra, hogy együtt velünk jótékonykodjon. A vasárnapi esemény is egy ilyen esemény lesz, hogy konkrét személyek fogják kapni az adományokat, amit majd az Egyesület közzé is fog tenni az esemény utáni napokban a Facebook oldalunkon.
2: Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része csak Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A teljes kapacitásra Körmenden is a nyári szünet kezdetére állnak át. A MIUSZ tájékoztatása szerint a külső medencéknél addig karbantartások és vízminőségi ellenőrzések zajlanak. Több mint 6 tonna fogható ponty került a vasi vizekbe az elmúlt napokban, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. A május elejé háromnapos hosszú hétvégére időzítve összesen 6200 kg pontyot telepítettek. A legtöbb pontja Hársas-tó és a Magyar-Szecsődi tó vízébe került. A Rába-Körmendi és Alsó-Szölnöki szakaszára egyaránt 300 kg hal került,

0: ahogyan a vadásató és a kerkató esetében is. Körmendis csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, közölte a városvezetője a közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken végzik el a fűnyírást. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A városvezető arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. Összművészeti programokkal várja a látogatókat a Bloomsday Szombathelyen. Az irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi, közösségi és gasztronómiai eseménysorozat június 12-én indul. A fesztivál története 94-ben kezdődött, amikor irodalmárok és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom napot. Az évek során több napos összművészeti programmá fejlődött, amely idén is folytatódik.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, de csapadék még holnap is várható. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől hallják.
2: Kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap, esőszünetekbe elvékonyodhat a felhőzet, de nem sok lesz belőle, ezért aztán nyugaton magas lesz a légnedvesség is egyébként, ami azért nem volt jellemző szintén az elmúlt hónapokra, mert már márciusban és áprilisban is ez a légköri asszály volt a jellemző. Felsős időben, borús időben annyi biztos, hogy nem lesz fagy, viszont mivel nem lesz napsugárzás, csapadékos lesz az idő, inkább 15 fok körüli értékek lesznek.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Törlendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Dr. Béres. Herceg. Ride the city, let's go!

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vasban is megszólalnak az orgonák. Kézilabdatábor indul Körmenden. Vasvárral ismerkedtek a baranyai zarándokok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Vasi helyszínek is csatlakoztak az orgonák éjszakájához. A május 23-i rendezvénysorozatban Budapest mellett számos vidéki város vesz részt. A kezdeményezést azért hívták életre, hogy minél szélesebb közönség megismerhesse az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez az társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
1: Vasban szombathelyi és büki rendezvényhelyszíneken szólaltatják meg a különleges hangszert az orgonák éjszakáján. Visszavonásig szünetel a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés Szombathelyen. A kórház tájékoztatása szerint a megyéből érkező betegeket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által kijelölt intézmények fogadják. Ezek listája a Szombathelyi Kórház honlapján érhető el. Elismerték a világnapon a Magyar Vöröskereszt körmendi területi vezetőjét. Varga Zsuzsanna vöröskeresztes szolgálatért érdemérem kitüntetést kapott. A vármegyei elsősegélyvizsga koordinátor és körmendi területi vezető mellett további három vasi szakember munkáját is díjazták az ünnepségen. Az idén 145 éves szervezet feladata ma is sokrétű, elsősegélynyújtást oktatnak, támogatják a bajba jutott családokat és véradásokat szerveznek. Hívta fel rá a figyelmet Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A kezdetek óta nagyon fontos partnerénk a falvak, önkormányzatok, városok, városrészek, települések. Vas vármegye sok szempontból erős és különleges. A települések között is van egyfajta olyan információállomás, és talán ez is egy fontos dolog tud lenni, hogy nem csak rajtunk keresztül vagy általunk, hanem sokszor a települések sok esetben úgy keresnek meg minket, hogy egyeztessünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módon lehet véradást szervezni. Ez is nagy segítség, hisz ugye a Vöröskereszt az kifejezetten akkor működik, hogy

0: erős lokális közösségek vannak.
1: Nyári napközis kézilabdatábort szervez a Körmendi DMT-je. A klub már várja a sportág iránt érdeklődő fiatal lányok jelentkezését. A tábort augusztus 3-a és 7-e között rendezik meg. A helyszín a jelentkezők számától függően a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskola vagy a Körmendi Rendvédelmi Technikum lesz. A programon a 2013 és 2019 között született lányok vehetnek részt. Vasváron járt Mária Kémént kegyhelyének baráti köre. A csoport az ismert dunántúli búcsújáróhely történetével ismerkedett. A résztvevők végigjárták az egyházi emlékhelyeket a temetői templomtól kezdve a Szent Kúton át egészen a Domonkos nővérek egykori zárda iskolájáig. A vasvári program során zágorhídi Cigány Balázs történész múzeológus kalauzolta a baranyai csapatot. Olvasható a Mária Kéménti Zarándok csoport honlapján.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, de csapadék még holnap is várható. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől hallják.
3: Kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap. Esőszünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de nem sok lesz belőle. Ezért aztán nyugaton magas lesz a légnedvesség is egyébként, ami azért nem volt jellemző szintén az elmúlt hónapokra, mert már márciusban és áprilisban is ez a légköri asszály volt a jellemző. Felsős időben, borús időben annyi biztos, hogy nem lesz fagy. Viszont mivel nem lesz napsugárzás, csapadékos lesz az idő, inkább ilyen 15 fok körüli értékek lesznek.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.
2: Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább vére felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon,

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sose ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, átúszok te.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött. A Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Úgy öltél meg puszta kézzel, ahogy öleltél.
1: 99.8 Körmend FM. Ráthangolva.

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, vécén ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként 6-kor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem, és eltanultam az összes dumád, és láttam rajtad az egyenruhád, és...

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók. Előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.